0: jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 17 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre ment

0: fáj, remegnél félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 5 új elektromos töltő létesül a magyar-horvát határ mentén egy új fejlesztési program keretében. A Somogy vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy-egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. A Szeged korábbi amerikai irányítóját igazolta le a Kométa KBG Kaposvári kosárlabda klub. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben Magyar Kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20.8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. Jelentősen csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon az elmúlt 6 évben. Az MBH bank elemzése szerint tavaly év végén már kevesebb, mint 42.000 vendéglátóhely működött az országban, ami 9.000-rel kevesebb, mint amennyi 2019-ben működött. A legnagyobb visszaesést a kávézók, italüzletek és szórakozóhelyek szenvedték el. Az elemzés szerint a koronavírust követő energiaválság, az emelkedő költségek és a visszafogott kereslet is hozzájárult a bezárásokhoz. Minden eddiginél alacsonyabb a dunavízállása Budapesten. Kedden reggel 30 cm mutatott a vízmérce, ezzel megdőlt a korábbi 2018-ban mért negatív rekord. Az alacsony vízállás miatt több dunai szakaszon korlátozták a hajóforgalmat. A szakemberek szerint egyelőre nem várható jelentősebb vízszintemelkedés, mert a Duna vízgyűjtő területén a következő napokban sem számítanak érdemi csapadékra.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 17 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: se számít. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: az este, csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

mert ott még szabadon beszél a száj és a térre hív a tömegzúg. Te meg épp ölesz ott, miközben elázunk. Így maradtál meg a vállamra borulva, de már be vagyunk zárva, mint egy háborúban.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Retro hétvégére készül a MÁV augusztus első hétvégén a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Részegen okozott balesetet egy 30 éves férfi szombat este Nagyberkiben, majd futva elmenekült a helyszínről. A sofőr egy parkoló autó kikerülése közben összeütközött egy szabályosan közlekedő teherautóval, majd egy másik parkoló autónak is neki csapódott. A rendőrök néhány percen belül elfogták a férfit, akiről az is kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől. A férfi ellen eljárás indult. Csökkent a kereslet a Velencei tó környéki eladó ingatlanok iránt, amihez hozzájárulhat a tó alacsony vízállása is. Az ingatlan.com elemzése szerint az év első felében csaknem 7%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó lakóingatlanok iránt, a nyaralók iránt pedig több mint 26%-kal esett vissza a kereslet. A szakértők szerint a tó vízszintjével kapcsolatos bizonytalanság miatt a térség egyre kevésbé üdülőövezetként, inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációjaként vonza a vásárlókat. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A világ és Európa bajnok egykori aranylabdás játékos 2030 nyaráig írt alá szerződést a francia szövetséggel. A legendás futballista Didier Deschamps utódja lett, aki 14 év után a 2026-os világbajnokságot követően távozott a posztról. Zidane 2016 és 2021 között 5 idényen át a Real Madrid edzője volt, akikkel kétszer nyert spanyol bajnokságot és 3-szor bajnokok ligáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 17 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Nekem jár.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
2: I

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szinte egész napra lezárják szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Az E.ON gázvezetékeket cserélt ki a talajban, és ezeket most üzembe helyezik. Ezért szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát a Zárda és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy, a Kossuth, a Ripple-Rónai, a Somsics, a Zárda, a József Attila és a Petőfi utca egyes szakaszain. Második világháborús gránátot találtak a Dráva folyóban Barcsnál a helyi Szabadstrand közelében. A robbanótest vasárnap került elő a vízből a strand szélén a híd közelében. A rendőrség lezárta és őrizte a területet, majd a Magyar Honvédség tűzszerészei hétfő délután elszállították a repesz gránátot hatástalanításra. 155 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök egyetlen nap alatt Siófok és Fonyód térségében. A hatóság pénteken 8 órás sebességellenőrzést tartott, amely során több mint 10 000 járművet mértek be. Ebből 155-en lépték túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Bryce Fettyennel vált teljessé a finó Kaposvár férfi röplabda csapatának kerete a 2026-2027-es szezonra. A 22 éves 201 cm magas amerikai feladóátló a McKendree Egyetem együttesétől érkezik és 2 éves szerződést kötött a klubbal. Fettyent már középiskolásként Nevada állam egyik legtehetségesebb röplabdázójaként tartották számon. Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Az új szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A hivatal vizsgálhatja a jelentős közpénzfelhasználással kapcsolatos ügyeket, és bűncselekmény gyanúja esetén büntető eljárást indíthat. Mamutfogat talált egy kislány a Tiszában. Az ős maradványra egy tiszarofi régészeti túrán bukkant rá, amelyet a rendkívül alacsony vízállás tett lehetővé. A szakemberek szerint ilyenkor olyan mederszakaszok is kutathatóvá válnak, amelyek máskor víz alatt vannak. A Tiszából nem csak őslénytani leletek, hanem római és törökkori emlékek is előkerülhetnek. Veszélyes potencia növelőket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok szerint 3 étrend kiegészítőként árult készítményben vényköteles gyógyszerek hatóanyagait mutatták ki. A hatóság szerint ezek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek, különösen bizonyos gyógyszerekkel együtt szedve. Az érintett termékek a Moon, a Gold Power Strong és a Marathon Plus Rapid.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. A következő napokban tovább fokozódik majd a hőség, és szombaton 37 fok is lehet majd a megyében.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Turn it up.
2: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megnyílt a Kaposvári Kórház munkahelyi bölcsödéje. A Pittypank bölcsöde elsősorban a kórház dolgozóinak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de a szabad férőhelyek erejéig más családok is igénybe vehetik a szolgáltatást. Az Európai Uniós támogatásból kialakított intézményben egyszerre 16 kisgyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Rollertolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy Búzavirág utcai társasház elől lopott el egy elektromos rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest, vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon, vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. A Szeged korábbi amerikai irányítóját igazolta le a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben Magyar Kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20.8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben, és közlése szerint az intézkedés ősszel léphet életbe, mellyel a jelenlegi 27%-os áfa jelentősen mérséklődik. A kormány szerint ezzel mintegy 1,5 millió részben vagy teljes egészében tűzifával fűtőháztartást szeretnének támogatni. A kabinet nemrég arról is döntött, hogy szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek eddigi 5%-os áfája, így azok áfamentessé válnak. Több mint 160 ezeren mondták el véleményüket a közlekedési szabályok szigorításáról. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a társadalmi egyeztetés résztvevői határozottabb fellépést várnak az illegális gyorsulási versenyekkel, a kirívó gyors hajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. Sokan támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a buszsávok és a vasúti átjárók szabályainak kamerás ellenőrzését is. A kérdőív szeptember 9-ig tölthető ki a kormány.hu/közlekedés-biztonság oldalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. A következő napokban tovább fokozódik majd a hőség, és szombaton 37 fok is lehet majd a megyében.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában.
0: Rót Balázsi Hunor.
3: Szép reggelt kívánok, Kaposvár! Július 29-e van, a hónap végéhez közeledünk, a nyár közepén már túl vagyunk, és a Rádió Moston Róth Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat szerda reggel. Csodálatos nyári napot kívánok mindenkinek! Hát egy kis kihagyás után tértem vissza, picit lazultunk, picit kirándultunk, picit nyaraltunk a családdal, és immár lelkileg feltöltődve, testileg elfáradva, újból itt vagyok, mert bizony azért két kisgyerekkel nem egyszerű a nyaralás, ezt mi is tudtuk, és nagyjából nem is kellett benne csalódni. Én pedig ma is számítok rátok, így a kora reggeli órákban is. Írjatok nekünk, hívjatok bennünket, és indítsátok velünk ezt a szerdát. Hamarosan köszöntjük az ünnepelteket, aztán hozok lapszemlét és kalendáriumot is még az első közös óránkban, és értelemszerűen itt lesznek társaságnak a legjobb zenék is. Nem sokára egy újdonság pörög, Charlie XCX-től a Camera, előtte pedig Camered, egy jól ismert dallamtapadós lágerrel nyitja az órát. Már is itt van a Be Mine!

0: mentioning me.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
2: Július 29-e van, és a mai napon a Flórák és a Márták ünneplik névnapjukat. A Flóra egy latin eredetű név, jelentése virág, és ez a név okos, gyors, felfogó képességű elme kialakulását támogatja. A név viselői gyakran szenvednek önbizalomhiányban, és sokszor érzik magányosnak magukat, mert úgy gondolják, hogy nem igazán érti őket senki. Álmodozó természetükből fakad, hogy értékelik a minőséget, és vágyat éreznek, hogy valami módon az emberiség javára legyenek. Előfordul, hogy nehezen vagy egyáltalán nem mondják ki, amit gondolnak. Az élet szépségének minden minősége mélyen megérinti őket, de a természeté különös módon. A Márta, héber eredetű név, jelentése úrnő. A Márta név jó önkifejezési képességekkel megáldott, körültekintő, nagyvonalú személyiség kialakulását támogatja. Jó üzleti érzéke van, és becsüli az anyagi értéket, nagyszerűen irányít, és ügyes szervező, de gyakran előfordul, hogy képességeit nem tudja teljesen érvényesíteni, mert önbizalomhiánya korlátokat szab számára. Szeret másokkal együtt dolgozni, mert szüksége van a támogatásra, a bátorításra. Drága ízlése van, és igyekszik vágyainak eleget tenni, de ezt a saját munkájának gyümölcseként szereti élvezni. A külsőségek és mások véleménye fontosak számára. Kedves Flórák és Márták, egy csodálatos napot, boldog névnapot kívánunk nektek, Isten éltessen, na meg köszönjük a születésnaposokat is, és mindenkit, aki ma ünnepel. Nekik érkezik Dua Lipától a Physical a rádió moston.
1: Ez volt a kalendárium. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
2: Az elmúlt időszakban, mivel távol voltam, sok mindenből kimaradtam, és a magam tájékoztatása érdekében is megnyitottam a kaposvármos.hu-t, hogy nézzük meg, hogy testvér oldalunk milyen fontos aktualitásokról, Kaposvár életét érintő eseményekről számol be. Főoldalon olvashatjuk, hogy 23 hőlégballon repül Kaposvár felett, 5 ország pilótái érkeznek a Ripronai kupára. Magyar bajnok lett Vindics Tóth Lili Anna. A kasi atlétája nyerte az 5000 méteres síkfutást a 131. atlétikai magyar bajnokságon. Megnyílt a Kaposi Mór Oktató Kórház Pitypang munkahelyi bölcsődéje. A vakáció alatt is vigyázzunk egymásra a vízparton. A tudomány összeköt. Sikerrel zárult a Maten Nemzetközi Nyári Egyeteme a kaposvári kampuszon. Roller tolvajt keres a rendőrség. Ryan Warridge a KKK új irányítója. Na de nem olvasom tovább, hogyha érdekelnek Kaposvár életének fontos eseményei, kattintsatok a kaposvármos.hu-ra.
1: Ez volt a Lapszemle. 91.2 Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. 5 új elektromos töltő létesül a magyar-horvát határ mentén egy új fejlesztési program keretében. A Somogy vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy-egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Retro hétvégére készül a MÁV augusztus első hétvégén a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Újabb 22 milliárd forint jut a kistelepülések fejlesztésére a Magyar Falu programban, erről számolt be Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter. Közlése szerint a támogatásra az 5000 fő alatti települések számíthatnak. A forrásból utak, járdák és vízelvezető rendszerek újulhatnak meg, emellett önkormányzati épületek felújítására és a helyi közszolgáltatások fejlesztésére is lehetőség nyílik. A miniszter szerint a támogatásokat szakmai alapon a leginkább rászoruló települések kapják meg. Mamutfogat talált egy kislány a Tiszában. Az ősmaradványra egy tiszorofi régészeti túrán bukkant rá, amelyet a rendkívül alacsony vízállás tett lehetővé. A szakemberek szerint ilyenkor olyan mederszakaszok is kutathatóvá válnak, amelyek máskor víz alatt vannak. A Tiszából nem csak őslénytani leletek, hanem római és törökkori emlékek is előkerülhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. A következő napokban tovább fokozódik majd a hőség, és szombaton 37 fok is lehet majd a megyében.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Avicii és a For a Better Day nyitotta az órát a Rádió Moston, így tehát kedves hallgatók, immár 3 perccel fél hét után köszöntelek benneteket, július 29-én szerdán reggel, a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és hát remélhetőleg csodálatos lesz a mai nap. Az időjárás előrejelzést nézve, igen, mert hogy bizony térnek vissza a magas hőfokok, jön egy újabb kánikula, és már újból benéz a hőmérséklet 40 Celsius fok alá, úgyhogy aki szereti a meleget és a meleg nyári időjárást, örülhet. Aztán később a napra kézben hozok részletes előrejelzést is. Addig pedig ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket, várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670 32 32 355. Most pedig zenével folytatjuk értelemszerűen. Ezúttal Harry Styles jön itt a Rádió Moston az American Girls-el.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Július 29-e van, és eljött a pillanat, hogy egy picit a múltba tekintsünk, és megnézzük, hogy a mai napon mi mindenre is emlékezhetünk. Hogyha visszarepülünk az időben, 1095-ben, akkor már is megtudjuk, hogy ma 931 éve, hogy meghalt első László, azaz Szent László magyar király, aki 1077-től uralkodott. 143 éve ezen a napon megszületett Benito Mussolini, olasz politikus, diktátor. 139 éve Nagykanizsán látta meg a napvilágot Zsigmond Romberg zeneszerző. 1890. július 29-én, 136 éve önmagán okozott lőtt sérülés következtében meghalt Vincent van Gogh, holland posztimpresszionista festő. 72 éve, 1954-ben először jelent meg G.R.R. Tolkien műve, a Gyűrűk ura. 68 éve Dwight D. Eisenhower, az Amerikai Egyesült Államok 34. elnöke aláírta a törvényt, mellyel megalapította a NASA-t. Ma 52 éve, hogy elhunyt Erik Kästner, német író, költő, az Emil és a detektívek, illetve a két Lotti is az ő szerzeménye. 45 éves születésnapot ünnepel a Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. 39 éve, hogy aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást. Ma 45 éve, hogy házasságot kötött Károly herceg és Lady Diana Spencer a St. Paul katedrálisban, Londonban. És végül, de nem utolsó sorban, 59 évvel ezelőtt a város fennállásának 400. évfordulójára rendezett ünnepség 4. napján földrengés rázta meg a venezuelai Caracast.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megnyílt a kaposvári kórház munkahelyi bölcsödéje. A Pittypank bölcsöde elsősorban a kórház dolgozóinak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de a szabad férőhelyek erejéig más családok is igénybe vehetik a szolgáltatást. Az Európai Uniós támogatásból kialakított intézményben egyszerre 16 kisgyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Második világháborús gránátot találtak a Dráva folyóban Barcsnál a helyi szabad strand közelében. A robbanótest vasárnap került elő a vízből a strand szélén a híd közelében. A rendőrség lezárta és őrizte a területet, majd a Magyar Honvédség tűzszerészei hétfő délután elszállították a repeszgránátot hatástalanításra. Rollertolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy Búzavirág utcai társasház elől lopott el egy elektromos rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest, vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon, vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő hét kedd éjfélig az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelentett, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűző napon. Arra is figyelmeztettek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkolóautóban, mert az utastér ilyenkor percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben, és közlése szerint az intézkedés ősszel léphet életbe, mellyel a jelenlegi 27%-os áfa jelentősen mérséklődik. A kormány szerint ezzel mintegy 1,5 millió részben vagy teljes egészében tűzifával fűtőháztartást szeretnének támogatni. A kabinet nemrég arról is döntött, hogy szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek eddigi 5%-os áfája, így azok áfamentessé válnak. Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Az új szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A hivatal vizsgálhatja a jelentős közpénzfelhasználással kapcsolatos ügyeket, és bűncselekmény gyanúja esetén büntető eljárást indíthat.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz ma. A következő napokban tovább fokozódik majd a hőség, és szombaton 37 fok is lehet majd a megyében.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: 7 óra múlt néhány perccel, csodaszép reggelt kívánok Kaposvár és környéke. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor július 29-én szerdán reggel Kaposvár rádiójában. Elrajtolt a naprakész, beledobtuk magunkat már teljes gőzerővel a mai napban. Cserhalmi Krisztiánnak pedig köszönjük szépen a híreket. Drága hallgatók, számítok rátok a Naprakéz alatt is a következő két órában. Továbbra is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670 32 32 355-re. Ha közlekedési infótok van, arra különösen kíváncsiak vagyunk. Írjátok meg, mit tapasztaltok ma reggel Kaposvár útjain. Én pedig hozom a legjobb zenéket, hozok érdekes információkat, és felpörgetjük együtt a mai nap hangulatát. Az óra első felében Tiesto és Tate McRae is itt lesz velünk a 1035-val, a Kuplunk pedig a Nyomod a gázt című újdonságát hozza, most pedig Svédországból érkezik az óra legelején a 90-es évek egyik legismertebb pop együttese, az Ace of Base és a Beautiful Life.

0: Időjárás jelentés.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy erős anticiklon épül ki felettünk, és egyre melegebb levegő árasztja el hazánkat. Megkezdődik az afrikai eredetű meleg levegő beáramlása. A következő napokban fokozódó hőség, 35 fok feletti nappali hőmérséklet várható. A megerősödő anticiklon hosszú napokig távol tartja tőlünk a frontokat, tartósan napos, száraz időszak kezdődik. Déli áramlással több hullámban afrikai eredetű, egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Újabb extrém hőhullám éri el a térséget, a következő napokban már több fokkal, 35 fok fölé, helyenként 40 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Az időszak végén, főleg a városokban, már az éjszakai órákban sem hűl 25 fok alá a levegő, így egyre elviselhetetlenebb lesz a meleg. Úgyhogy kedves rádióhallgatónk, a következő napokban erre számítsatok, és a hétvégétől ráadásul tovább fokozódik a forróság, egyre nagyobb területen emelkedik 40 fok közelébe a hőmérséklet, sőt, a 40 fokot is elérheti majd vasárnap, hétfőn és kedden.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Méga Magyarország Kft-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Méga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Ma este kezdődik a kaposvári hőlégballon bajnokság. Irányított véradásra kéri a lakosságot az egyházmegye. Jó reggelt kívánok, 7:30 van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Meglepetés egyéni edzőrepülést tartottak ma reggel a kaposvári hőlégballon bajnokság szervezői. A tájékoztatás szerint Mayerhofer Doris női versenyző a Klebelsberg kollégium melletti területről szállt fel. A bajnokság ma este kezdődik látványos felvonulással, csütörtöktől szombat estig pedig reggel és este szállnak fel majd a ballonok. Irányított véradásra kérte a kaposvári egyházmegye a lakosságot Nagy Vendel atya gyógyulásának támogatására. A felhívás szerint elsősorban az ARH negatív vércsoportú donorok segítségére számítanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bármilyen vércsoportból adott vér nagy segítséget jelent. Az irányított véradásra bármelyik véradóállomáson lehet jelentkezni, ahol a donoroknak jelezniük kell, hogy Nagy Vendel részére adnak vért. Csütörtöktől jövő kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűző nap és a megterhelő fizikai munka kerülését javasolják, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot senki ne hagyjon parkoló autóban, és a hőség miatt a szabadban ne gyújtsanak tüzet. Biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi atomerőmű átmeneti teljesítmény csökkentése ellenére is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Duna rekord alacsony vízállása miatt az erőmű biztonsági és környezetvédelmi előírások alapján csökkentette az egyik blokk teljesítményét. A miniszter hangsúlyozta, ez nem üzemzavar, hanem elővigyázatossági intézkedés. A hatóságok és az energetikai társaságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma igazi nyári időre számíthatunk, a nap nagy részében sok lesz a napsütés, csapadékra alig van esély. A reggel még kellemes 19-20 fok körüli, de gyorsan melegszik a levegő, a hőmérséklet délutára 36-37 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Már beszéltem az Euróacura taxi munkatársával, Lacival, aki jó szokásához híven már rója a köröket a városban. Mondom azoknak, akik figyelmesek voltak, hogy ma reggel már volt egy edzőrepülés, aki az égboltra tekintett, láthatta Doriszt, ahogyan kipróbálta a kaposvári égboltot. Bizony-bizony kezdődik hamarosan, egészen pontosan ma este egy ünnepélyes megnyitóval a hőlégballon bajnoksága, a Riprónai kupa. Na de picit ugorjunk vissza az útra. Erős a forgalom Kaposvár útjain, erősebb, mint az elmúlt napokban volt, azt mondta Laci. A szembesütő nap picit zavaró lehet, hogyha úgy haladunk, de erre van a napellenző, erre van a napszemüveg. A Bajcsi-Zsilinszky utcában gőzerővel folynak a munkálatok, aki mégis keresztül tud menni rajta, figyeljen a különböző fémlemezekre, amelyek az úttesten vannak, van ilyen a Bajcsi és a Zárda utca találkozásánál, van az utca közepén, és van a Talján-Gyula utcai részénél is, de az a legbiztosabb, hogyha elkerüljük a Bajcsi-Zsilinszky utcát. Az Arany János közben is munkálatok zajlanak, vélhetően vízvezeték, felújítás, szerelés, valami ilyesmi, de azt mondta Laci, hogy a Csík Ferenc sétány és a Béla Király utca irányából, hogyha a Hásfa utca felé mennénk, a hídon is sok az autó. Ugyanakkor a parkoló takarítások is zajlanak a városban. A Szent Imre utca és a Damjanics utca sarkán például már elkerítették azt a részt, ahol a parkolókat megtisztítják, takarítják. Hát ilyenkor nyáron, amikor kisebb a forgalom, több munkálatra számíthatunk városszerte. Hogyha pedig kiegészítenétek a közlekedési infóinkat, akkor írjatok vagy hívjatok 0670 32 32 355. Mindenki vigyázzon magára, kívánunk baleset és büntetésmentes közlekedést.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

Lorenzo Damiano David nagyszerű slágere a Next Summer a Rádió Moston egyenesen Olaszországból 2025-ből. Emúlt 3:48 is, néhány perccel kedves hallgatók, és holnap reggel már sokkal nehezebb lesz elindulni, legalábbis a szemünket az úton tartani, mert bizony kezdődik a Riprónai Kupa. Ma este fáklyás felvonulással kezdődik a 3. kaposvári hőlégballon bajnokság, a Riprónai Kupa. Az idei versenyre 5 országból 23 csapat nevezett, így csütörtöktől vasárnapig a tavalyihoz hasonló mezőny festeti színesre Kaposvár egét. A szervezők szerint az előrejelzések kedvezőek, így jó esély van arra, hogy az összes tervezett repülést meg tudják tartani. A verseny tehát csütörtök reggel napfelkeltekor kezdődik, az első, majd este a második repüléssel. Ezt követően pénteken és szombaton is reggeli és esti felszállások várhatók, míg vasárnap már csak a reggeli repülés szerepel a programban. A szervezők egyébként összesen 7 repülést terveznek, amelyek alatt a résztvevők várhatóan 25-30 különböző versenyfeladatot hajtanak végre. Úgyhogy drága rádióhallgatók, szemeket az égre, holnaptól újból színesre festik Kaposvár egét a hőlégballonosok. Most pedig retro hangulat a Rádió Moston a Bee Gees-zel, ez a Secret Love Kaposvár rádiójában.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Ez bizony, én pedig Rút Balázsi Hunor vagyok a mikrofonnál, nem sokára pedig hírek érkezik, és átadom a szót Pál Patríciának, aki hozza a város életének legfontosabb történéseit, de természetesen a nagyvilágból, az ország híreiből is hallattok egy kis szemezgetést. Na de kedves hallgatók, remélhetőleg mindenki jól van, mindenki mosolyal az arcán indította meg ezt a szerdát, és mindenki már a munkahelyén hallgat bennünket, mert természetesen gondolok azokra, akiknek 8-kor indul a munkaidő. Na de zárjuk az első közös óránkat így a Naprakészben Charlie Puth és Ying Kuk dalával. Jön a Left and Right Kaposvár Rádió.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Cherry Tiggo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Megérkeztek az első BYD-s autóbuszok Kaposvárra. Ma este kezdődik a Hőlégballon bajnokság. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 8 órakor. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint két önvezető busz is szolgálatba áll majd. Látványos felvonulással veszi kezdetét ma este a harmadik kaposvári hőlégballon bajnokság. A megnyitót este 8 órakor tartják ünnepélyes keretek között a Kossuth téren. Az eseményen 5 ország 23 csapata vesz részt. A verseny csütörtöktől vasárnapig tart. A hőlégballonok csütörtöktől szombat reggel és este, vasárnap pedig reggel emelkednek a magasba az időjárás függvényében. A szervezők tájékoztatása szerint a felszállások és a versenyfeladatok a biztonsági szabályok betartása mellett szabadon látogathatók. A repülések pontos helyszíneit és időpontjait pedig minden alkalommal a rendezvény hivatalos közösségi oldalán teszik közzé. Egyeztetést tartottak a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei a Kaposváron épülő Sziszegyám török üveggyár beruházásáról. A megbeszélésen a környezetvédelem, az építésügy, a tűzvédelem, az iparbiztonság, valamint a műszaki biztonság területének szakemberei tekintették át a kivitelezéssel és a majdani működéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat és hatósági feladatokat. A hivatal közlése szerint a cél az volt, hogy a beruházás minden szempontból szabályosan és biztonságosan valósuljon meg. Országjáró útra indul a Mohács 500 című vándorkiállítás. A szabadtéri tárlat a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti és történettudományi kutatások eredményeit mutatja be közérthető formában. A kiállítás jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható, az év végéig pedig több magyarországi és határon túli településre is ellátogat. Biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi atomerőmű átmeneti teljesítmény csökkentése ellenére is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Duna rekordalacsony vízállása miatt az erőmű biztonsági és környezetvédelmi előírások alapján csökkentette az egyik blokk teljesítményét. A miniszter hangsúlyozta, ez nem üzemzavar, hanem elővigyázatossági intézkedés. A hatóságok és az energetikai társaságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma igazi nyári időre számíthatunk, a nap nagy részében sok lesz a napsütés, csapadékra alig van esély. A reggel még kellemes 19-20 fok körüli, de gyorsan melegszik a levegő, a hőmérséklet délutára 36-37 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

A Little Mix érintett meg bennünket 2017-es dalával, ez volt a Touch Rádió mostan. Elmúlt 8 óra, egészen pontosan 7 perccel, a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, folytatjuk a naprakészt, és várom továbbra is az üzeneteket, hívásokat 0670-32-32-355. Amikor úgy gondoljátok, hogy nektek semmi mondani valótok nincs, higgyétek el, akkor is van, mert én mindenre kíváncsi vagyok, arra is, hogy mit éreztek, hogy indul a reggel, hogy vagytok a nyárral, már túl vagyunk a felén, érkezik az augusztus, és lényegében már picivel több mint egy hónapunk maradt az iskola kezdésig, bármilyen üzenetre, hívásra nyitott vagyok és kíváncsi, szerkesszétek velem az adást. Na de, folytassuk zenékkel, Benny Blanco, Halsey és Khalid is itt lesz velünk a folytatásban, akár csak Pink Panthers és Zara Larsson, most pedig Kygo újdonsága pörök a Take Me Back Kaposvár rádiójában.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Ez bizony a Naprakész, itt folytatjuk, már elmúlt 8:45 is, és mindig hangsúlyozom, hogy fontos a város jelene mellett a város múltjával is tisztában lenni. Éppen ezért, amikor csak tehetem, beszélek érdekességekről Kaposvár múltjából, ezúttal pedig a napi kaposi kalendáriumot hoztam nektek. Három eseményt emelnék ki, 1856-ba, ha visszatekintünk, napra pontosan 170 éve, Somsics Pál lett Somogy vármegye gimnáziumi választmányának elnöke. Aztán egy picit korábbra ugrunk, 1861-be, hiszen 165 éve ezen a napon született a Zala vármegyei Rádó, Gönczi Ferenc, pedagógus, néprajzkutató, a Somogy megyei múzeum igazgatója, aki 1948-ban hunyt el városunkban. És végül, de nem utolsó sorban, ma 20 éve a kaposvári Rákóczi FC U15-ös együttese megnyerte a korosztályos tornát a második kaposvári ifjúsági labdarúgó fesztivál zárónapján. Major Gábor volt a csapat edzője. Ez egy közelebbi esemény, erre véletlenül sokan emlékeznek, sőt az is lehet, hogy a hallgatóink között vannak olyanok, akik akkor ennek a csapatnak a tagjai voltak. Na de folytassuk zenékkel Kaposvár rádiójában, érkezik Lil Nas X és a

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
2: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
1: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
2: Hát azt akartam mondani a fejemben, de az nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
1: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
2: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és utána volt a Plutó.
1: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
2: Hova tűnt?
1: Igaz,
2: hogy neked van egy csillagászati haverod. Légy, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
1: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
2: Az oroszok?
1: Nem.
2: Az amerikai.
1: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
2: Na, én megkeresem.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most.
3: Meglepetésként már ma reggel is egy hőlégballont láthattunk Kaposvár felett. Kaposvári aranyérem született a Magyar Atlétikai Bajnokságon. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most rövid hírei. Meglepetés egyéni edzőrepülést tartottak ma reggel a Kaposvári Hőlégballon bajnokság szervezői. A tájékoztatás szerint Mayerhofer Doris női versenyző a Klebelsberg kollégium melletti területről szállt fel. A bajnokság ma este kezdődik látványos felvonulással, csütörtöktől szombat estig pedig reggel és este szállnak fel majd a ballonok. Magyar bajnoki címet szerzett Vindics Tóth Lili Anna. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétája megnyerte az 5000 méteres síkfutást a Budapesten rendezett 131. atlétikai magyar bajnokságon. A kasi versenyzője kiemelkedő teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára, ezzel pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, és újabb rangos eredményt szerzett a kaposvári klubnak. Csütörtöktől jövő kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűző nap és a megterhelő fizikai munka kerülését javasolják, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot senki ne hagyjon parkoló autóban, és a hőség miatt a szabadban ne gyújtsanak tüzet. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály miatt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték felett van az aszályindex. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi szakemberek fokozott figyelemmel, folyamatos beavatkozásokkal kell, hogy dolgozzanak a vízkészletek megőrzésén, a csatornák és víztározók működtetésén, valamint minden szükséges intézkedést meg kell tenniük az aszály hatásainak enyhítése érdekében.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma igazi nyári időre számíthatunk, a nap nagy részében sok lesz a napsütés, csapadékra alig van esély. A reggel még kellemes 19-20 fok körüli, de gyorsan melegszik a levegő, a hőmérséklet délutára 36-37 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
4: Szép jó reggelt, Kaposvár és környéke! 8:30 után járunk néhány perccel. Az imént Pál Patriciától hallhattátok a legfrissebb híreket. Hihetetlen, de hogy már korábban is mondtam, már július 29-ét írjuk, lassan tényleg ott tartunk, hogy a nyár második feléről beszélünk. Sokan ilyenkor még csak most indulnak szabadságra, mások már túl vannak a nyaraláson, és akadnak olyanok is, akik fejben már az őszt tervezgetik. Ráadásul alig több mint egy hónap, és újra becsengednek az iskolákban. A gyerekeknek még rengeteg kaland fér bele a vakációba. A szülők viszont ilyenkor már sokszor elkezdik összeírni a tanszerlistát, szervezni a szeptembert, és azon gondolkodni, hogy milyen gyorsan elszaladt ez a nyár. És ti hogy vagytok ezzel? Még teljesen nyári üzemmódban, vagy már egy kicsit az őszre és a szeptemberre készültek? Írjátok meg nekünk! Most pedig jöjjön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus, az Army of Lovers érkezik, és a Crucified.

Ezek azok a dalok, amitől megérkezik az embernek a hűha érzés, mert nem hallgatjuk őket nap, mint nap, mindenki ismeri, viszont amikor felcsendül, akkor olyankor jól esik meghallgatni. 1981-ből szólt a Man at Work-től a Down Under a rádió. Mostan 3:49 után járunk, kedves hallgatók, és azt kérdeztem tőletek, hogy ti hogyan vagytok így a nyárnak ezen időszakában, már gondolkodtok az iskola kezdésen, még nyaralás előtt álltok, és hát kaptunk egy üzenetet, azt írta Zsófi: sziasztok, én mindig augusztus elején érzem először, hogy hamarosan vége a nyárnak, a Desedán még biztos lesz néhány esti séta és biciklizés, a virágfürdőn pedig egy kis strandolás, de amikor megjelennek a tanszerek az üzletekben, akkor már tudom, hogy nincs messze a szeptember. Addig viszont még ki kell élvezni minden napsütéses napot. Örülök is, hogy jó meleg lesz a hét második felében. Szép napot, jó műsort nektek! Üdv, Zsófi! Köszi szépen, kedves Zsófi, hogy írtál, hát az a rossz hírem van, hogy a tanszerek már megjelentek. Úgyhogy én is hasonlóan voltam hozzád, hogy megláttam a tolltartókat valamelyik boltban itt Kaposváron, és így beugrott, hogy azt a mindenit, hamarosan valóban itt az iskola kezdés. Na de ettől függetlenül a nyár hátralévő részére is kívánok minden kaposvárinak és környékbelinek kellemes időtöltést, és a lehető legjobban teljen a munkanap is. Most pedig Ray Daltonnal megyünk tovább, az In My Bones érkezik a rádió.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

A 99 Souls, a Destiny's Child és Brandy közösét, a The Girl Is Mine-t hallgattuk a rádió moston néhány perccel 9 óra előtt, amikor újból érkezik hírekkel Pál Patrícia Kaposvár rádiójában. No de kedves hallgatók, ez viszont már a napra kész vége, úgyhogy a napindító műsort lezárjuk és egy picit más sebességfokozatba kapcsolunk, de ettől függetlenül a lendület, az informativitás és a szórakoztatás lesz továbbra is kiemelt célunk. Maradjatok velünk, és legyen együtt egy csodálatos, közös szerda délelőttünk. Most pedig az óra utolsó felvétele érkezik Kaposvár rádiójában. Egy zseniális előadó, Teddy Swims jön, és a The Door.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Megérkeztek a BYD buszok Kaposvárra. Ma kezdődik a hőlégballon bajnokság. Irányított véradásra kér az Egyházmegye. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják. 9 óra van. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint 2 önvezető busz is szolgálatba áll majd. Látványos felvonulással veszi kezdetét ma este a 3. kaposvári hőlégballon bajnokság. A megnyitót este 8 órakor tartják ünnepélyes keretek között a Kossuth téren. Az eseményen 5 ország 23 csapata vesz részt. A verseny csütörtöktől vasárnapig tart. A hőlégballonok csütörtöktől szombat reggel és este, vasárnap pedig reggel emelkednek a magasba az időjárás függvényében. A szervezők tájékoztatása szerint a felszállások és a versenyfeladatok a biztonsági szabályok betartása mellett szabadon látogathatók. A repülések pontos helyszíneit és időpontjait pedig minden alkalommal a rendezvény hivatalos közösségi oldalán teszik közzé. Irányított véradásra kérte a Kaposvári Egyházmegye a lakosságot Nagy Vendel atya gyógyulásának támogatására. A felhívás szerint elsősorban az ARH negatív vércsoportú donorok segítségére számítanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bármilyen vércsoportból adott vér nagy segítséget jelent. Az irányított véradásra bármelyik véradóállomáson lehet jelentkezni, ahol a donoroknak jelezniük kell, hogy Nagy Vendel részére adnak vért. Meghibásodott a biztosító berendezés szerda reggel a dél-balatoni vasútvonalon, Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között, ezért az érintett szakaszon 15-30 perces késésekre kell számítani. A MÁV tájékoztatása szerint több vonat helyett pótlóbuszok közlekednek. A Fonyódról Keszthelyre induló reggeli személyvonat, a Szentgyörgyről Budapestre tartó déli parti interrégió, valamint a Fenyves Expresszek utasait is autóbuszok szállítják az érintett szakaszokon. A Tópart Expresszek helyett Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között kétféle pótlóbusz jár, gyorsjárat és a vonatok megállási rendje szerint közlekedő busz is. A vasúttársaság szakemberei dolgoznak a biztosító berendezés hibájának elhárításán. Országjáró útra indul a Mohács 500 című vándorkiállítás. A szabadtéri tárlat a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti és történettudományi kutatások eredményeit mutatja be közérthető formában. A kiállítás jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható, az év végéig pedig több magyarországi és határon túli településre is ellátogat.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma igazi nyári időre számíthatunk, a nap nagy részében sok lesz a napsütés, csapadékra alig van esély. A reggel még kellemes 19-20 fok körüli, de gyorsan melegszik a levegő, a hőmérséklet délutára 36-37 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
4: 9 óra múlt, szép délelőttöt mindenkinek, továbbra is a Rádió Mostot hallgatjátok, és a mikrofonnál továbbra is Róth Balázsi Hunor. Örülök, hogy a napindításban ma is velünk tartotok, ha úton vagytok a munkahely felé még, vagy már ott vagytok, és munka közben hallgattok bennünket, esetleg éppen otthon zajlik a nyári szünet, minden vidámsággal együtt, akkor is köszönjük, hogy minket választottatok. A következő egy órában is jönnek a legfontosabb információk, érdekes témák, hallgatói üzenetek, és persze a legjobb zenék. Most pedig egy dal, amelynek már a címe is azt sugallja, hogy néha azt értékeljük igazán, ami már hiányzik. Rag & Bone Man ezt a szerzeményt részben a turnézások alatt megélt honvágyáról írta. Rengeteg országot bejárt, és azt mondta, hogy végül mindig ugyanarra jött rá, az otthon érzését semmi sem tudja pótolni. Ezt pedig mindannyian tudjuk, nem véletlenül szoktuk mondani egy kellemes kirándulás után is, hogy mindenütt jó, de a legjobb otthon. Érkezik Rag & Bone Man és az All You Ever Wanted.

Egy remek dalt hallgattunk Alloktól és Jazz Glintől, ez volt a Summer's Back a Rádió Moston, és egy érdekes infót hoztam a nagyvilágból. Tudtátok, hogy a világ legnagyobb homokvára több mint 21 méter magasra épült, ez nagyjából egy 7 emeletes ház magassága. Több ezer tonna homokot használtak fel hozzá, és különleges technikával rétegről rétegre építették fel, hogy a saját súlyát is elbírja. Elképesztő, hogy mire képes egy kis kreativitás, és nyilván rengeteg homok. Ezt egyébként 2021. június 2-án avatták fel a dániai Blokhus tengerparti üdülővárosban, Észak-Jylland régióban. A stabilitás érdekében pedig egy nemzetközi, mintegy 30 fős szobrászcsapat dolgozott rajta. Most pedig visszautazunk egy kicsit az időben, és zenével folytatjuk. Egy dal érkezik, amely 1983-ban meghódította a slágerlistákat, és máig az egyik legismertebb Rod Stewart felvétel. Már is itt van a Rádió Moston a Baby Jane.

0: Időjárás jelentés.
1: Kérem szépen, drága hallgatók, hogyha a hosszabb távú időjárás előrejelzést nézem a köpönyek.hu-n, akkor azt látom, hogy legközelebb csapadékra majd csak augusztus 7-én, azaz több mint egy hét múlva számíthatunk, de ez még nagyon-nagyon bizonytalan. Drága hallgatók, nyugodtan tervezzetek strandos programokat, szabadtéri programokat az előttünk álló napokban, délutánokon, hétvégi napokon, mert bizony kellemes időjárásunk lesz, sőt, túl kellemes is. Ma 33 Celsius fokig kúszik fel a hőmérő higanyszálait Kaposváron, holnap már 34 fokot is mérhetünk, de pénteken és szombaton már 37-38 Celsius fokig melegszik a levegő hőmérséklete, sőt, a hétvége második felében, vasárnap, illetve hétfőn már a 40 fokot is megnyaldossa a hőmérő higanyszála. Na de nézzünk egy kis hőmérsékleti rekordot is, így a mai naphoz kapcsolódóan. 2013-ban Baján mérték a legmelegebbet, 40 Celsius fokot a csillagvizsgálónál, a leghidegebbet pedig 1992-ben, itt Somogyban, Somogyszobon, akkor 5,8 Celsius fok volt. Hát az már igazán combos, így július végén. Úgyhogy használjátok ki a következő napok időjárását. Nem tudjuk, hogy mit hoz majd az augusztus.
0: Időjárás jelentést hallott. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Egy 35 éves dalt hozott nekünk az Erasure, ezúttal Love to Hate You a Rádió Moston. 2:43 után járunk, kedves hallgatók, és természetesen változatlan lendülettel, kiváló dalokkal folytatjuk itt a Rádió Moston az órát. Egyébként 10 órakor hallattok majd legközelebb híreket, akkor is Pál Patrícia érkezik a legfontosabb tudnivalókkal. Na de előtte csapjunk még a lovak közé Sean Paul-lal és Innával, Pitbull-lal és Kesha-val, Coily Rae-jel, illetve Ale Farben-nel és Justin Jezzo-val. Az utóbbi párostól már is itt van az As Far As Feelings Go.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
1: Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Péntektől változik a buszközlekedés Kaposváron. Pótlóbuszok járnak a Balaton déli partján a vonatok helyett. Jó napot kívánok, 10 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Változik a helyi buszok közlekedése Kaposváron. Július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig útburkolati munkákat végeznek az Anna utcában, ezért az autóbuszok nem közlekedhetnek ezen a szakaszon. Több járat, köztük a 71-es, 72-es, 73-as, 75-ös, valamint a 81-es és 91-es vonalak terelőútvonalon járnak. A munkálatok idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megállóhelyeket nem érintik a járatok, helyettük ideiglenes megállót alakítanak ki a Hársfa utcában. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra figyelmeztet, hogy a változások miatt a menetidő néhány perccel hosszabb lehet. Meghibásodott a biztosító berendezés szerda reggel a dél-balatoni vasútvonalon, Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között, ezért az érintett szakaszon 15-30 perces késésekre kell számítani. A MÁV tájékoztatása szerint több vonat helyett pótlóbuszok közlekednek. A Fonyódról Keszthelyre induló reggeli személyvonat, a Szentgyörgyről Budapestre tartó déli parti interrégió, valamint a Fenyves Expresszek utasait is autóbuszok szállítják az érintett szakaszokon. A Tópart Expresszek helyett Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között kétféle pótlóbusz jár, gyorsjárat és a vonatok megállási rendje szerint közlekedő busz is. A vasúttársaság szakemberei dolgoznak a biztosító berendezés hibájának elhárításán. Meglepetés egyéni edzőrepülést tartottak ma reggel a Kaposvári Hőlégballonbajnokság szervezői. A tájékoztatás szerint Meyerhofer Doris női versenyző a Klebelsberg kollégium melletti területről szállt fel. A bajnokság ma este kezdődik látványos felvonulással, csütörtöktől szombat estig pedig reggel és este szállnak fel majd a ballonok. Veszélybe kerülhet a hazai görög dinnye termelés az alacsony felvásárlási árak miatt, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt a termelői árak az önköltségi szint alá estek, kilogrammonként 40-50 forintra csökkentek. A szakemberek szerint a tartósan alacsony árak hosszú távon a magyar dinnye termesztés visszaeséséhez vezethetnek, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy lehetőség szerint hazai dinnyét választanak. Csütörtöktől jövő kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűző nap és a megterhelő fizikai munka kerülését javasolják, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot senki ne hagyjon parkoló autóban, és a hőség miatt a szabadban ne gyújtsanak tüzet.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma igazi nyári időre számíthatunk, a nap nagy részében sok lesz a napsütés, csapadékra alig van esély. A reggel még kellemes 19-20 fok körüli, de gyorsan melegszik a levegő, a hőmérséklet délutára 36-37 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
4: Már a 10 óra is a múlté, újabb órába léptünk itt a Rádió Moston. Köszönjük szépen a híreket Patriciának, várjuk vissza 11 órakor. Kedves hallgatók, hát csodálatos időjárásunk van, ragyogó, verőfényes napsütés, szerda, már a hét közepét tapossuk, és talán ilyenkor már egyre többet gondolkodunk azon, hogy mivel is töltsük a hétvégét, mert hogy még a szerdát, a csütörtöket és a pénteket kell kibírni, aztán jön a jól megérdemelt pihenés, a szombat és a vasárnap ideje. Na de egyelőre szögezzük tekintetünket a jelenre, és az utakra, hogyha van közlekedési infótok, írjatok nekünk, hívjatok bennünket. Arra felhívom a figyelmet, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcát, ha tehetitek, kerüljétek el a mai napon. Munkálatok zajlanak, sokszor lezárják a teljes utcát, és bölcsebb dolog egy másik alternatív útvonalat keresni. Hogyha pedig van közlekedési infótok, írjatok nekünk, vagy hívjatok 0670 32 32 355. A Meduza újdonsága a Weekend érkezik, így a hétvégére hangolódva, előtte pedig Miles Smith-től hallgatjuk a Stargazing-et.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Programajánló.
1: Ezen a héten is folytatódnak a vidám zenés és kézműves délelőttök gyerekeknek a Takács Gyula könyvtárban csütörtökönként. Ahogy azt már rengetegszer elmondtuk, minden csütörtökön a gyermekkönyvtárban 10 és 11 óra között interaktív előadással, 11 és 12 között pedig kézműves foglalkozással várják az 5 évesnél idősebb gyerekeket. Holnap, 30-án pedig hangerdő koncert lesz, úgyhogy ha lehetőségetek adódik, és el tudjátok vinni a gyereket, akkor legyetek ott majd holnap, 10 és 12 között a könyvtárban. 6-án, jövő héten hangolózenés színház lesz, 13-án pedig a Mosolygyár Egyesület virtuális valóság keretében szervez egy kiváló programot. Aztán, hogyha előreugrunk az időben, a jövő hétvégére Felsőmocsoládon falunap lesz, augusztus 8-án, a Hősök tere egy szám alatt lesz minden, aminek helye van egy falunapon, érdemes elmenni, érdemes kikapcsolódni, szórakozni. Hogyha pedig van programajánlótok, küldjétek el nekünk, tudjunk mi is róla.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most 91.2.

0: időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Pokoli forróságra számíthatunk az előttünk álló napokban, és csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, hogy a hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával, javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, valamint a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
3: Nem igaz, nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
1: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket földkörüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
3: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Halló, halló, szeretnék bejelenteni egy kottanást.
4: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
3: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
1: Aztán utána csörög a názon a telefon. Jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő. Mikor mehetnék megnézni?
5: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Elérkeztünk újból ahhoz a pillanathoz, amikor megtudhatjuk, hogy mit tartogatnak számunkra a csillagok a mai napra. Kedves Kos, a szerda könnyen próbára teheti a türelmedet, főleg egy munkahelyi helyzetben. A telihold feszültsége miatt gyorsabban reagálhatsz, és egy rivalizáló személy is felbukkanhat a környezetedben. Jöhet egy olyan probléma, amit abszolút szokatlan módon oldasz meg, és ezzel kivívod valaki elismerését. Bika. A vízöntő telihold hatalmas feszültségeket hozhat felszínre. Egy párkapcsolati vita vagy féltékenységi helyzet megzavarhatja a nyugalmadat, ezért próbálj meg nem belekeveredni mások játszmáiba. A saját különleges elképzeléseid viszont most meglepően jól működhetnek. Ikrek. A telihold intenzív érzelmeket hozhat, és egy baráti vagy szerelmi kapcsolatban is kialakulhat feszültség. Valaki versengeni kezd veled, vagy úgy érzed, háttérbe próbál szorítani. Az viszont segíthet, ha egészen őszintén kommunikálod a problémát, a másik ettől őszintén meg fog lepődni. Rák. A mai nap különösen érzékenyen érinthet, mert könnyen magadra veheted mások reakcióit, megjegyzéseit. Egy családi vagy párkapcsolati helyzetben féltékenység és sértettség is felütheti a fejét. Ha viszont teret adsz a saját elképzeléseidnek, egy egészen új nézőpont segítheti feloldani a feszültséget.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: égenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytassuk a horoszkópot az oroszlánnal. A telihold szembesített valamivel, amit eddig inkább elkerültél, vagy a szőnyeg alá söpörtél. Egy kapcsolatban komolyabb vita is kialakulhat, különösen akkor, ha egyikötök sem akar engedni. A mai napot akkor fordíthatod igazán a javadra, ha mersz másképp gondolkodni, mint eddig. Szűz. Sűrű és feszültebb nap lehet a szerda, amikor egyszerre több ember is igényt tarthat a figyelmedre. Nyomasztó lehet, hogy újabb és újabb feladatokkal találnak meg. Mikor már úgy érzed, tényleg kezd sok lenni, megérkezik a megoldás, méghozzá egészen váratlan helyről. Mérleg. Nagy konfliktusok robbanhatnak ma ki. A Vénusz és a Mars kvadrátja miatt a legkisebb félreértésből is komoly vita kerekedhet, ráadásul a féltékenység is egyre nagyobb teret kap. Ne akard mindenáron megnyerni a helyzetet, inkább arra koncentrálj, hogy mi hamarabb felold a feszültséget. Skorpió. A mai nap könnyen előhozhatja belőled a versengő énedet, valaki a környezetedben megpróbálhat föléd kerekedni, vagy egy kapcsolatban alakulhat ki erős hatalmi dinamika. Ha nem hagyod, hogy az indulatok vezessenek, egy merész és kreatív gondolatod még a javadra fordíthatja a helyzetet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: égnek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: És itt is van a horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, a telihold miatt ma erősebben reagálhatsz mindenre, ami korlátozza a szabadságodat. Egy párkapcsolati vita vagy féltékenységi jelenet könnyen kibillenthet az egyensúlyodból. Próbálj meg kívülről ránézni a helyzetre, mert egy szokatlan ötlet most egészen új utat mutathat. Bak! Szerda délelőtt vagy napközben egy komolyabb feszültség kerülhet előtérbe, főleg pénzügyek vagy közös ügyek miatt. Valaki megpróbálhatja érvényesíteni az akaratát, amit nehezen tolerálsz. Egyedi gondolkodással és némi rugalmassággal most olyan megoldást találhatsz, amire mások nem is gondolnak. Vízöntő. A telihold a jegyedben jár, ezért te különösen intenzíven élheted meg a mai nap eseményeit. Felerősödhetnek az érzelmek, egy kapcsolatodban vita vagy féltékenység is felbukkanhat, miközben rengeteg különleges gondolat született benned. Hallgass az intuíciódra, mert éppen egy merész ötlet lehet a kulcs egy régóta húzódó helyzethez. És végül halak. A szerda érzelmileg kimerítőnek tűnhet, különösen, ha mások konfliktusaiba is belerángatnak. Az a legfontosabb, hogy vondd ki magad mások játszmáiból. Egy szerelmi vagy baráti kapcsolatban rivalizálás és sértettség okozhat feszültséget. Neked most az segíthet, ha elvonulsz egy kicsit és hagyod szabadon áramolni a gondolataidat. Egy inspiráló felismerés hamarabb megérkezhet, mint várnád.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Martin Garrix, Carolina Liar és a Smile. Ez szólt itt a rádió moston 11 óra előtt. 11-kor híreket hoz Patrícia, utána pedig Györfi Bette érkezik a stúdióba. Én pedig megköszönöm, hogy velem indítottátok a mai napot. Legyen nagyon szép a szerdátok, találkozunk péntek reggel 6-kor. Búcsúzom a Roxette dalával, jön a Listen to Your Heart. Ródh Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: 13 BYD autóbusz érkezett Kaposvárra. Este kezdődik a hőlégballon bajnokság. Jó napot kívánok, 11 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csak nem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint két önvezető busz is szolgálatba áll majd. Látványos felvonulással veszi kezdetét ma este a harmadik kaposvári hőlégballon bajnokság. A megnyitót este 8 órakor tartják ünnepélyes keretek között a Kossuth téren. Az eseményen 5 ország 23 csapata vesz részt. A verseny csütörtöktől vasárnapig tart. A hőlégballonok csütörtöktől szombat reggel és este, vasárnap pedig reggel emelkednek a magasba az időjárás függvényében. A szervezők tájékoztatása szerint a felszállások és a versenyfeladatok a biztonsági szabályok betartása mellett szabadon látogathatók. A repülések pontos helyszíneit és időpontjait pedig minden alkalommal a rendezvény hivatalos közösségi oldalán teszik közzé. Egyeztetést tartottak a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei a Kaposváron épülő Sziszegyám török üveggyár beruházásáról. A megbeszélésen a környezetvédelem, az építésügy, a tűzvédelem, az iparbiztonság, valamint a műszaki biztonság területének szakemberei tekintették át a kivitelezéssel és a majdani működéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat és hatósági feladatokat. A hivatal közlése szerint a cél az volt, hogy a beruházás minden szempontból szabályosan és biztonságosan valósuljon meg. Körözött férfit fogtak el a rendőrök az M7-es autópályán, Balatonboglár térségében. A járőrök hétfőn este egy pihenőhelyen igazoltattak egy 52 éves gépkocsi vezetőt, akiről kiderült, hogy ellene a központi kerületi bíróság körözést adott ki közokirathamisítás miatt. A kistarcsai férfit a rendőrök elfogták, előállították a Fonyódi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették. Biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi atomerőmű átmeneti teljesítmény csökkentése ellenére is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Duna rekord alacsony vízállása miatt az erőmű biztonsági és környezetvédelmi előírások alapján csökkentette az egyik blokk teljesítményét. A miniszter hangsúlyozta, ez nem üzemzavar, hanem elővigyázatossági intézkedés. A hatóságok és az energetikai társaságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben már egyre erősödik a felmelegedés. A délutáni órákra 36-37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csendes, nyugodt, derült időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Hello, üdvözlök mindenkit így 5 perccel 11 óra után ezen a szerdai napon, egy jó meleg nyári napon, július 29-e van, de még mindig elviselhetőbb a meleg, vagy lesz még a későbbiekben is, mint ami a következő napokban vár ránk. Ezt ugye már számos alkalommal mindenki elmondta, mindenki készül rá lélekben, de ha egy kicsi vigaszt nyújt, elszáll az idő. Szóval annak is vége lesz egyszer, viszont kezdődik majd ezzel a címmel Kis Kevin és Marics Peti közös dala, mindjárt Ares Boroboro címűje után. Tartsatok velünk!

Ez volt Zara Larsson energikus Can't Seem Her című dala a Rádió Moston. 3:42, energiára szükség van, például ebédformájában, úgyhogy készüljetek hozzá, mindenképpen szakítsatok rá időt, hogyha nagyon sűrű a napotok, akkor is, mert enélkül aztán nem tud úgy működni az ember, ahogy kellene, sem fejben, sem testben, sem lélekben, sehogy sem. Úgyhogy ebéd kell, de legyen az könnyű, mert a nagy melegben jó nehéz ételekkel még megterhelni a szervezetet, nem túl kifizetődő, legalábbis utána a kajakómát nehéz átvészelni. Úgy mondjuk könnyebb lesz, hogyha továbbra is rádióztok velünk, jön Pink, a halott pénz, most pedig Usher a Scream-mel. Oh, shit, baby. Yeah, yeah.

Kis varázslatot kaptunk ismét Lady Gagától, ez volt az Abracadabra című dala a Rádió Moston. Varázslatos napot kívánok mindenkinek, bár nem tudom, mennyire hisztek ennek erejében. Vagy mondjuk az önjelölt látnokokban. Az idő repül, az év pedig átlépett a második felébe, így egy önjelölt brit látnok, aki saját bevallása szerint a koronavírus járványt is megjósolta, olyan víziókkal állt elő, amelyektől az ember hátán feláll a szőr. A látnok szerint a következő hónapokban idegenekkel is találkozhatunk. Ez előfordul nap mint nap. De ő az UFO-kra gondol, aztán politikai bukásról, természeti csapásokról, perekről és még egy új betegségről is beszél ez a látnok, szóval semmi pozitívról, úgyhogy nem is részletezném a dolgot. Adok helyett egy kis dopamint, boldogsághormon, Purple Disco Machine következik, aztán az Alphaville és Bon Jovi zenélni fog nálunk.

Ariana Grande és Nicki Minaj dala szólt Side to Side címmel a Rádió Moston. Folytatjuk még délig a Survivorrel, Kemreddel, Mystickel és Luis Capaldival, aki hamarosan Magyarországon lép fel, mégpedig a Sziget Fesztiválon augusztus 13-án Budapesten lehet őt élőben látni. Talán a Forget Me című dalát is előadja, ami egy nem tipikus, de szakítós dal. A vágy, hogy valamilyen nyomot hagyjunk a másik életében, mindenkiben benne van. Ezért, ha szakítás is a vége egy kapcsolatnak, a szép emlékeket őrizzétek meg. A rádiót pedig hagyjátok a 91.2-n és hallgassátok tehát velünk továbbra is a legjobbakat ezúttal Luis Capalditól a Forget Me. Yeah,

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron. A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Változik a buszközlekedés Kaposvár belvárosában. Idén is várja szerkesztőségünk a Ballon bajnokságról készült fotókat és videókat. Jó napot kívánok, dél van! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint két önvezető busz is szolgálatba áll majd. Változik a helyi buszok közlekedése Kaposváron. Július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig útburkolati munkákat végeznek az Anna utcában, ezért az autóbuszok nem közlekedhetnek ezen a szakaszon. Több járat, köztük a 71-es, 72-es, 73-as, 75-ös, valamint a 81-es és 91-es vonalak terelőútvonalon járnak. A munkálatok idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megállóhelyeket nem érintik a járatok, helyettük ideiglenes megállót alakítanak ki a Hársfa utcában. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra figyelmeztet, hogy a változások miatt a menetidő néhány perccel hosszabb lehet. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja a Kaposvári Hőlégballon bajnokság legszebb pillanatait megörökítő fotókat és videókat. Csütörtöktől vasárnapig, az időjárás függvényében, reggel és este is a magasba emelkednek a ballonok, amelyek Kaposvár felett is átrepülnek, így a város több pontjáról is különleges felvételek készülhetnek. Ha ön is megörökíti ezt a látványos eseményt, küldje el fotóját vagy videóját a ballon@kaposvármost.hu címre. A legjobb képekből képgalériát készítünk, a videós felvételekből pedig hangulatos összefoglaló videó készül. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása. Budapesten mindössze 28 cm-t mértek, Bajánál pedig 14 cm-t mutatott a vízmérce. A rendkívüli aszály a hajózást is nehezíti. A magyarországi folyószakaszon több szállodahajó és teherhajó várakozik. Egyes áruszállítók pedig csak jelentősen csökkentett rakománnyal tudnak közlekedni. Az alacsony vízállás a paksi atomerőmű működésére is hatással van. Az egyik blokk teljesítményét a hűtéshez szükséges előírások betartása miatt csökkentették. A vízügyi szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így továbbra is alacsony vízszintekre kell számítani.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben már egyre erősödik a felmelegedés, a délutáni órákra 36-37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csendes, nyugodt, derült időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
4: Tartalmas szerda délutánt kívánok mindenkinek, és ez sok mindent jelenthet. Ki milyen tartalommal tölti meg? Legyen az kedvetekre való, én ezt kívánom, mint ahogy a zenei válogatásunk is. Na, visszarepülünk az időben nem sokára Dr. Albannal. A Look Who's Talking Now című dala 1994-ből szól, napjainkból pedig egy újdonság jön Sam Smith-től, az Oh Mother című, és Olivia Rodrigo is énekel már.

Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

A Stardust Second Hand Love című dala szólt a Rádió Mosdon, témája pedig már a címéből jön, szerelemről szól. Mint ahogy a dalok nagy többsége is. A zenekutatók és dalszöveg elemzések alapján a becslés körülbelül az, hogy a popzenében a dalok 60-70%-a valamilyen romantikus kapcsolatról, szerelemről vagy szakításról szól. A rockzenében ez valamivel alacsonyabb, olyan 40-60%, mivel gyakrabban jelennek meg itt viszont társadalmi, politikai, személyes vagy filozófiai témák is. Igazából a dalok kétharmada a szerelemről szól. Úgyhogy erre lehet számítani a folytatásban is. Mona Lisát hozza Rúzsa Magdi, Kygo és Nile Rodgers For Life című dala után. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Programajánló.
1: Már ma reggel lehetett látni egy hőlégballont a város felett szállni, és mennyi lesz a következő napokban? Ma este kezdődik egy ünnepélyes megnyitóval, fáklyás felvonulással a 3. kaposvári hőlégballon bajnokság, a Riprónai Kupa. Az idei versenyre 5 országból 23 csapat nevezett, így egy komoly mezőny festi majd színesre az eget felettünk. Az időjárás kedvezőnek ígérkezik, hát a szél azért beleszólhat, de remélhetőleg minden reggel napfelkeltekor és este is láthatunk majd ilyen szépségeket az égen. A csapatok ma este 3:48-kor indulnak a Klebersberg kollégiumtól, és este 8-ra érnek a Kossuth térre. Érdemes bekövetni a kaposvári hőlégballon bajnokság Riprónai Kupa Facebook oldalát, mert ott minden repülés részleteit minden alkalommal közzéteszik majd, így lehet menni a felszállások helyszínére és vadászni a hőlégballonokat. Kellemes időtöltést hozzá!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Dualipa énekelt a rádió mostan Hellucinate címmel. Folytatjuk a Limp Bizkittel, Rácz Gergővel és Orsovai Renivel, Tiestóval és Taylor Swifttel, az újdonsült feleséggel, aki mézes heteit tölti most párjával. Néhány hete volt a nagy szabású esküvője, egészen elképesztő számok jellemezték az eseményt, a résztvevők, de még a gazdaságra vetített hatásai szempontjából is. Anti-Hero című dalát adja elő most a Superstar.

0: Szolgáltatás. Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Látványos felvonulással kezdődik meg este a kaposvári hőlégballon bajnokság. Irányított véradásban kéri a lakosság segítségét az egyházmegye. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hozom önöknek, egy óra van. Látványos felvonulással veszi kezdetét ma este a harmadik kaposvári hőlégballon bajnokság. A megnyitót este 8 órakor tartják ünnepélyes keretek között a Kossuth téren. Az eseményen 5 ország 23 csapata vesz részt, a verseny csütörtöktől vasárnapig tart. A hőlégballonok csütörtöktől szombat reggel és este, vasárnap pedig reggel emelkednek a magasba az időjárás függvényében. A szervezők tájékoztatása szerint a felszállások és a versenyfeladatok a biztonsági szabályok betartása mellett szabadon látogathatók. A repülések pontos helyszíneit és időpontjait pedig minden alkalommal a rendezvény hivatalos közösségi oldalán teszik közzé. Irányított véradásra kérte a kaposvári egyházmegye a lakosságot Nagy Vendel atya gyógyulásának támogatására. A felhívás szerint elsősorban az ARH negatív vércsoportú donorok segítségére számítanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bármilyen vércsoportból adott vér nagy segítséget jelent. Az irányított véradásra bármelyik véradóállomáson lehet jelentkezni, ahol a donoroknak jelezniük kell, hogy Nagy Vendel részére adnak vért. Egyeztetést tartottak a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei a Kaposváron épülő Sziszegyám török üveggyár beruházásáról. A megbeszélésen a környezetvédelem, az építésügy, a tűzvédelem, az iparbiztonság, valamint a műszaki biztonság területének szakemberei tekintették át a kivitelezéssel és a majdani működéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat és hatósági feladatokat. A hivatal közlése szerint a cél az volt, hogy a beruházás minden szempontból szabályosan és biztonságosan valósuljon meg. Remek eredménnyel zárta a junior nyílt vízi Európa-bajnokságot Gulyás Fanni. A Sukorói kontinens viadal 3 kilométeres versenyszámában a kaposvári úszó kiváló teljesítménnyel a 7. helyet szerezte meg az Európa legjobbjai között. Fanni az előfutamból és a középdöntőből is magabiztos versenyzéssel jutott tovább, a döntőben pedig erős helyezkedéssel és érett taktikával ért célba. A kasi versenyzője a bajnokságot a 9. és a 7. helyen zárta, jelentősen javítva tavalyi eredményén. Biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi atomerőmű átmeneti teljesítmény csökkentése ellenére is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Duna rekord alacsony vízállása miatt az erőmű biztonsági és környezetvédelmi előírások alapján csökkentette az egyik blokk teljesítményét. A miniszter hangsúlyozta, ez nem üzemzavar, hanem elővigyázatossági intézkedés. A hatóságok és az energetikai társaságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben már egyre erősödik a felmelegedés, a délutáni órákra 36-37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csendes, nyugodt, derült időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Így 5 perccel 1 óra után mindenkit biztonságos vezetésre, közlekedésre bíztatnék. Vigyázzatok magatokra és küldjétek közlekedési infóitokat a 7032-32-355-ös számunkra. A biztonságos közlekedésről van véleménye Miles Smithnek és Niall Horannek. Közös daluk a Drive Safe szól nem sokára a Follow the Flow porszemje és a Pussycat Dolls I Don't Need a Man című darabja után.

Ez egy kielep darab volt, nem új, 1991-es. A rádió moston szólt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, még kellemesen meleg az idő. Ez mindenképpen annak tudatában elmondható, ami vár ránk a következő napokban. Erről fogok mindjárt részleteket hozni, de azt már mindenki tudja, hogy megint extrém hőség lesz. Ezért több munkahelyen is különböző óvintézkedéseket hoztak be, főleg azokon a helyeken, ahol kint kell dolgozniuk a munkavállalóknak. Szerencsé, hogy egy hétvége beleesik, így talán a legtöbben hűs helyen tudjuk tölteni, vagy átvészelni ezt az időszakot. De mindenképpen a többi napon is vigyázzatok magatokra, és egymásra figyeljetek oda az idősekre, a gyerkőcökre, az állatokra. A Petesmalmi Vidra Park is felelősséget vállal a kis állataiért, ezért péntektől néhány napra bezárják a Petesmalmi Vidra Parkot. Ugyanis a tanösvény nagy része tűzónapon vezet, ahol ilyen hőségben a séta már nem igazán kellemes. A vidrák ráadásul ilyenkor ösztönösen a hűvös nyugat helyeket keresik, pihennek, és ezt a nyugalmat szeretnék a gondozók tiszteletben is tartani. Szóval néhány napot várni kell az újabb találkozásra, de amint az időjárás lehetővé teszi, a Vidra Park a tőle megszokott élményt fogja nyújtani, és nyitva lesznek a látogatók előtt. Egyébként valószínűleg mi is úgy csinálunk, mint a vidrák, behúzódunk valami hűs, árnyékos helyre, vagy vízben áztatjuk magunkat egész nap, amikor tehetjük. A rádiózásra mindig van lehetőség, itt a 91.2-n pedig a legjobbakat hallgathatjátok, Alicia Keys Underdog címűjét és a Why Don't We Fall In.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Bizony már a mai is egy forró nap, hiszen 35 fokot mutatnak a hőmérők felettünk az égen. Egyáltalán nincs felhő, és az országban sehol sincs, egyébként nem is érkeznek majd az éjszakai órákban sem, sőt, holnap sem. 17-19 fokig azért még visszahűl hajnalra a levegő, de holnapra is 35-36 fokot extrém UV-sugárzást jósolnak, és ennél csak durvább lesz a péntek, illetve a hétvége, amikor 37-39, de akár 40 fokot is mérhetünk, sőt még jövő hét elején is. Enyhülés szépen fokozatosan lesz, jövő héten szerdától napról napra 1-2 fokkal mérséklődik a napi maximum, de jóval 30 fok fölött marad azért, úgy néz ki a hosszú távú előrejelzés szerint most, hogy tartósan.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Pillanat a tiéd. Rádió most.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ahogy Bobby McFerrin megénekelte 1988-ban, ne aggódjatok semmin, legyetek boldogok. Ez sokszor azért nehezebben, döcögősebben megy, de meg kell próbálni tényleg. De meg kell próbálni. Különben elsuhannak a napok szomorúan, vagy egykedvűen, lehangoltan esetleg. Itt vagyunk, hogy segítsünk ezen. Például ilyen dallal, mint amit az imént hallgattunk, vagy olyannal, mint a One Direction Drag Me Down címűje, és a Lost Frequencies Where Are You Now címűje, amit Callum Scott-tal készített. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Péntektől változik a közlekedés rendje a városban. Idén is várja szerkesztőségünk a fotókat a hőlégballon bajnokságról. Jó napot kívánok! 2 óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Változik a helyi buszok közlekedése Kaposváron. Július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig útburkolati munkákat végeznek az Anna utcában, ezért az autóbuszok nem közlekedhetnek ezen a szakaszon. Több járat, köztük a 71-es, 72-es, 73-as, 75-ös, valamint a 81-es és 91-es vonalak terelő útvonalon járnak. A munkálatok idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megállóhelyeket nem érintik a járatok, helyettük ideiglenes megállót alakítanak ki a Hársfa utcában. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra figyelmeztet, hogy a változások miatt a menetidő néhány perccel hosszabb lehet. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja a Kaposvári Hőlégballon bajnokság legszebb pillanatait megörökítő fotókat és videókat. Csütörtöktől vasárnapig, az időjárás függvényében, reggel és este is a magasba emelkednek a ballonok, amelyek Kaposvár felett is átrepülnek, így a város több pontjáról is különleges felvételek készülhetnek. Ha ön is megörökíti ezt a látványos eseményt, küldje el fotóját vagy videóját a ballon@kaposvármost.hu címre. A legjobb képekből képgalériát készítünk, a videós felvételekből pedig hangulatos összefoglaló videó készül. Magyar bajnoki címet szerzett Vindics Tóth Lili Anna. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétája megnyerte az 5000 méteres síkfutást a Budapesten rendezett 131. atlétikai magyar bajnokságon. A kasi versenyzője kiemelkedő teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára, ezzel pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, és újabb rangos eredményt szerzett a kaposvári klubnak. Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó augusztus 1-i rendezvényre azok a volt katonák, akik szeretnének ismét csatlakozni a honvédséghez. A lehetőség azoknak szól, akiknek korábban megszűnt a szolgálati jogviszonyuk, és újra egyenruhát öltenének. A jelentkezőknek a rendezvényre magukkal kell vinniük a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot is. Veszélybe kerülhet a hazai görög dinnye termelés az alacsony felvásárlási árak miatt, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt a termelői árak az önköltségi szint alá estek, kilogramonként 40-50 forintra csökkentek. A szakemberek szerint a tartósan alacsony árak hosszú távon a magyar dinnye termesztés visszaeséséhez vezethetnek, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy lehetőség szerint hazai dinnyét választanak.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben már egyre erősödik a felmelegedés, a délutáni órákra 36-37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csendes, nyugodt, derült időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: 5 perccel múlt el 2 óra, dobjátok fel a napotokat valamivel, ami igazán boldoggá tesz benneteket. Egy kis kényeztetés sosem árt a fülnek sem, ezért hozzuk majd a Green Day slágerét, Kecáj újdonságát, és itt van Lizzo is a Cubi lábdal. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Amíg tart a nyár, addig bizony ki kell bírnunk ezt a forróságot. A New Level Empire és Wolf Kati dala ezzel a címmel szólt nálunk, persze nem a forróságról szólt elsősorban, hanem a forró érzésekről. Sokszor a düh is kiválthatja belőlünk ezt, például azon tud morgolódni az ember, hogy elment a Bajcsizsinszki utca felé, aztán az meg le van zárva. Ma így lesz ez egész nap, ezt ne felejtsétek el, és az sem, hogy péntektől előre láthatólag augusztus 19-éig az Anna utcában útburkolati munkákat végeznek, ezért ott nem tudnak közlekedni majd a helyi autóbuszok. Több járatot is érint, a kaposvármost.hu-n ott vannak a részletek. Nálunk pedig itt van DJ Bobo, az It's My Life-val.
1: It's my life, wow, it's my life, yeah man!

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban bizony lehet hűsölni, késő estig, több filmmel is várnak benneteket, és van, ami egészen komoly kihívást is jelenthet, hiszen majdnem 3 órás, a legfrissebb Odüsszeia című. Ugyanakkor holnap is lesz egy friss darab, a Pókember vadonatúj nap című majd a Kultikban. És holnap is lesz Kacagó csütörtök, a Takács Gyula könyvtárban a Hangerdő koncertezik majd 10 órától, 11 órától pedig kézműves foglalkozás kezdődik. Örömmel látják a kicsiket. Aztán holnap este a Jótékony Handicap futás folytatódik a városban a Kinizsi lakótelepi futópályán 6 órától. A Balcsi parton pedig vár benneteket a Kult kikötő, ahol csütörtökön Balatonbogláron, pénteken Balatonszárszon, szombaton pedig Balatonföldváron szórakoztatja délelőtt 10:30-tól a kicsiket Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című előadással. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje Bogláron este 8:30-kor kezdődik pénteken, a Beck Grecsó est Balatonföldváron vár mindenkit, az Aykroyd gyilkosság pedig szombaton tekinthető meg Balatonbogláron.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Timér és Shania Twain közösen az Unhealthy című dalt énekelték a Rádió Moston. A figyelmetekbe ajánlanék most egy különleges kiállítást, amely a Takács Gyula könyvtárban nyílik majd augusztus 3-án, hétfőn délután 4 órakor. A kérdés, amire választ kaphatunk, mi köti össze az indiai fonókereket és a magyar rokka hagyományait. A tárlat során betekintést nyerhetünk az indiai és a magyar textil hagyományok izgalmas kapcsolataiba, megismerhetjük többek között a fonás és szövés eszközeit, a kender szerepét, az indigó festés hagyományát, valamint a duc nyomásos mintázás világát. Vidák István, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Nagy Mari néprajzi gyűjtő és Németh Péter közreműködésével lehet megtekinteni majd ezt a kiállítást, tehát hétfőn délután 4 órára várnak benneteket a Takács Gyula könyvtárba. Én pedig várlak benneteket Regard dalával, Tate McRae, You Broke Me First címűjével és Five Keep On Moving című dalával.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu
1: Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
5: 30-án 30%.
3: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Rekordot döntött a mate a felvett diákok számában. Újabb igazolás érkezik a KHG KNRC-hez. Jó napot kívánok, 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Rekordot döntött a MATE Kaposvári kampusza az idei általános felvételi eljárásban. Az eredményekről dr. Gyurica Csaba rektor és Vörös Péter, a MATE Kaposvári kampusz főigazgatója számolt be sajtótájékoztatón. Összesen 1034 hallgató nyert felvételt, ami csaknem 24%-kal több a tavalyi létszámnál, és első alkalommal haladta meg az 1000-et a felvettek száma. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a kiemelkedő eredményhez elsősorban az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések iránt növekvő érdeklődés járult hozzá. Új játékossal erősödik a KHG KNRC kerete a 2026-27-es szezonra. Kaposvárra igazol Hollósi Boróka.

0: A mindössze 19 éves center a BVSC Zugló csapatától érkezik, és pályafutása következő lépcsőfokaként tekint a kaposvári lehetőségre. A fiatal magyar tehetség elmondása szerint célja, hogy minél többet fejlődjön, és játékával segítse új csapatát. Hollósi Boróka már várja a közös munkát, valamint azt is, hogy megismerje a kaposvári szurkolókat. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja a kaposvári hőlégballon bajnokság legszebb pillanatait megörökítő fotókat és videókat. Csütörtöktől vasárnapig az időjárás függvényében reggel és este is a magasba emelkednek a ballonok, amelyek Kaposvár felett is átrepülnek, így a város több pontjáról is különleges felvételek készülhetnek. Ha ön is megörökíti ezt a látványos eseményt, küldje el fotóját vagy videóját a ballon@kaposvármost.hu címre. A legjobb képekből képgalériát készítünk, a videós felvételekből pedig hangulatos összefoglaló videó készül. Körözött férfit fogtak el a rendőrök az M7-es autópályán Balatonboglár térségében. A járőrök hétfőn este egy pihenőhelyen igazoltattak egy 52 éves gépkocsi vezetőt, akiről kiderült, hogy ellene a központi kerületi bíróság körözést adott ki közokirat hamisítás miatt. A kistarcsai férfit a rendőrök elfogták, előállították a fonyódi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették. A hőségriadó miatt csütörtöktől ismét életbe lép a vörös kód, közölte Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. A különleges eljárásrend a tartós kánikula miatt lép életbe, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a szociális ellátórendszernek fokozottan kell segíteni a veszélyeztetett embereket. A nagy meleg különösen megterhelő a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők és a krónikus betegek számára. Ezért a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy figyeljenek egymásra, és segítsenek, ha valaki bajba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Napközben már egyre erősödik a felmelegedés, a délutáni órákra 36-37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csendes, nyugodt, derült időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
3: Ha szeretnétek igazán hangulatos dalokat hallgatni, akkor maradjatok itt a 91.2, mert itt mindig lesz egy Magna Cum Laude dal is nem sokára. Jön Dédugett és beveregsz a közösen Purple Disco Machine után, ez a Beat of Your Heart.

Ez a Kéndala volt a Nothing in My Way című a Rádió Moston. A minap már láttam az egyik közösségi oldalon olyan vicces bejegyzéseket, hogy már csak X nap, és itt a karácsony. Bizony gyorsan telik az idő, és mondjuk a 35-40 fokban nehezen képzelhető el, hogy lesz még tél, de lesz. És lesz karácsonyunk is, és lehet, hogy lesz karácsony, újra reszkessetek betörők filmmel, hát azt tuti, hogy a régi részekkel igen, de jöhet egy új is, mégpedig Macaulay Culkinnal. Több mint 3,5 évtizeddel az első reszkessetek betörők bemutatója után ismét felmerült annak a lehetősége, hogy a Kevin McAllistert alakító Macaulay Culkin visszatérjen ahhoz a szerephez, amely világhírűvé tette. Na, a színész ugyan már rég maga mögött hagyta gyerekstár korszakát, állítólag épp tárgyalások folytat arról, hogy valamilyen formában új életet lehelyenek a legendás filmsorozatba. Olyannyira komolyak a dolgok, hogy állítólag maga a színész dolgozta az új történetet ki, amelyet a Disney érdemesnek tart arra, hogy továbbfejlesszék. Persze ez még egyelőre továbbra is pletyka, senki sem erősítette meg hivatalosan az információt, hogy munkálatok folynának a reszkessetek betörők folytatásával kapcsolatban. Ha azonban elkészülne a film, az különleges mérföldkő lenne a színész pályafutásában, felnőttként ugyanis még egyszer sem tért vissza egyetlen gyerekkori ikonikus szerepéhez sem. Egyelőre maradnak nekünk a régi részek karácsonykor tuti valamelyik tévécsatornán, és ha maradtok itt nálunk, akkor pedig játszok nektek egy Honey Beast és Paulina közös dalt, ez a Tele a szívem. Voltam már.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
2: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
1: De őszinte volt ez, Milcsikém.
2: Azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
1: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
2: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
1: Igen, de hát ez már rég volt, amikor mi
2: hova tűnt?
1: Igaz,
2: neked van egy csillagászati haverod. Légy kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
1: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
2: Az oroszok?
1: Nem,
2: az amerikai.
1: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
2: Na, én megkeresem.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

Lady Gaga-t hallgattuk, halálos volt vele ez a tánc, a The Dead Dance, a rádió mostan szólt. Hát táncolhatunk továbbra is, egy Depeche Mode dalra, jön majd Luzent, illetve a Pet Shop Boys is. Maradjatok továbbra is velünk, és ha van mit megüzennetek nekünk, akkor csak nyugodtan tegyétek meg. A közlekedési infokat is várom, 70 32 32 355, ide küldhetitek, és hívhattok is bennünket.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Imádom a finom lüktetését ennek a Pet Shop Boys dalnak. Love címmel szólt a rádió moston. Hát a lüktetés meg lesz továbbra is. Dua Lipának köszönhetően Dance the Night című dala szólt. Jason Derulo is jön, meg Sheryl Crow. Most viszont van egy kis deja vu érzésem, mert ma már Luis Capaldiról beszéltem, hogy augusztus 13-án ugye majd Sziget Fesztiválon fog fellépni. Délelőtt egy másik dalát hallgattuk. Most pedig a Survive címűt vettük elő a népszerű énekesnek. Hello.

Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: 30-án 30%.
4: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron. A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Megérkeztek az első BYD buszok Kaposvárra. Este kezdődik a hőlégballon bajnokság. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint 2 önvezető busz is szolgálatba áll majd. Látványos felvonulással veszi kezdetét ma este a harmadik kaposvári hőlégballon bajnokság. A megnyitót este 8 órakor tartják ünnepélyes keretek között a Kossuth téren. Az eseményen 5 ország 23 csapata vesz részt, a verseny csütörtöktől vasárnapig tart. A hőlégballonok csütörtöktől szombat reggel és este, vasárnap pedig reggel emelkednek a magasba az időjárás függvényében. A szervezők tájékoztatása szerint a fel

0: szállások és a versenyfeladatok, a biztonsági szabályok betartása mellett szabadon látogathatók. A repülések pontos helyszíneit és időpontjait pedig minden alkalommal a rendezvény hivatalos közösségi oldalán teszik közzé. Irányított véradásra kérte a Kaposvári Egyházmegye a lakosságot Nagy Vendel atya gyógyulásának támogatására. A felhívás szerint elsősorban az ARH negatív vércsoportú donorok segítségére számítanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bármilyen vércsoportból adott vér nagy segítséget jelent. Az irányított véradásra bármelyik véradóállomáson lehet jelentkezni, ahol a donoroknak jelezniük kell, hogy Nagy Vendel részére adnak vért. Újra megnyílt a jelentkezési lehetőség a Kaposvári MCC FIT programjába. Július 31-e éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket a leendő 5. osztályosok szülei. A szeptemberben induló évfolyamba már most több mint 70-en jelentkeztek egész Somogyból. A képzéseknek az Agóra ad otthont minden második szombaton, és ezeken a foglalkozásokon a diákok bepillanthatnak egyebek mellett a robotika, a csillagászat, a pénzügyek vagy az építészet világába, de kreatív írás órán vagy békaboncoláson is részt vehetnek. A jelentkezéseket a fit.mcc.hu oldalon várják, bővebb információt pedig az MCC Kaposvár Facebook oldalon találnak. Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó augusztus 1-i rendezvényre azok a volt katonák, akik szeretnének ismét csatlakozni a honvédséghez. A lehetőség azoknak szól, akiknek korábban megszűnt a szolgálati jogviszonyuk, és újra egyenruhát öltenének. A jelentkezőknek a rendezvényre magukkal kell vinniük a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot is.
1: Időjárás jelentés.
0: Napközben már egyre erősödik a felmelegedés, a délutáni órákra 36-37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csendes, nyugodt, derült időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás.
1: Időjárás jelentést hallott
2: a Rádió Most stúdiójában.
1: Györfi Betta.
3: Óriási slágerek, óriási előadók, ez vár ránk ebben az órában is. Shawn Mendes az In My Blood-dal érkezik, az ausztrál DJ Cyrilla Philip című újdonságával, és Rosé Bruno Mars párosa is tiszteletét teszi nálunk az Apetével.

Alex Warren és Ella Henderson közös szép kis dalát hallgattuk, a Carry You Home címűt a Rádió Moston. A terv a továbbiakban is az, hogy szórakoztatunk benneteket változatos, kiváló dalokkal. Így jön majd Paula Abdul, a Simple Plan, a Nothing Changes című dalával. És itt van Roger Sanchez is, aki nagy sikert aratott még a 2000-es évek elején az Another Chance című dalával. Sokszor az ember utólag tudja meg, hogy mennyire értékes volt számára egy kapcsolat, egy szerelem. És ha kapna még egy esélyt, akkor talán megmutatná, elmondaná, hogy ami volt, az nagyon jó volt. Az Another Chance című

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A mai Kapospontban láthatjátok, hogy 13 új elektromos autóbusz érkezett tegnap Kaposvárra. A kínai gyártmányú járművek hamarosan már menetrend szerint utasokat is szállítanak. Játszóház, kézműves foglalkozás, látványos kísérlet, koncert és társasjáték. A Kaposvári Könyvtár nem csak olvasmányokat kínál a fiataloknak. A jó genetikai háttér, gondos tartás, értő nevelés. Ilyen dolgokon is múlik a lótenyésztés sikere. Egy kaposvári lovardában sok mindenre figyelnek. Beszámolunk erről is ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Let me tell you.

Lazuljatok velünk továbbra is a Rádió Mosttal. Porrászert hallgattuk az imént. 2 perc múlva lesz 3:45, úgyhogy bízom benne azoknak is, akik dolgoztak ezen a forró napon, van már lehetőségük lazulni és hűsölni, és rádiózni továbbra is velünk. It's a Raining Man címmel jön Jerry Halliwell, Liza Stansfield is énekelni fog, illetve itt van most Dash és Young Fly az Oh Mama cíművel. Ezzel köszönök el már a tőletek, holnap is ugyanebben az időszakban együtt rádiózhatunk. 11-től már várlak benneteket, de maradjatok továbbra is itt a 91.2-n. Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Cherry Tigo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
2: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Néga Magyarország Kft-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Néga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Rekordszámú felvételizőt vesznek fel a Mate Kaposvári kampuszára. Idén is várja a fotókat és videókat a hőlégballon bajnokságról szerkesztőségünk. Jó napot kívánok, 5 óra van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rekordot döntött a Mate Kaposvári kampusza az idei általános felvételi eljárásban. Az eredményekről dr. Gyurica Csaba rektor és Vörös Péter, a Mate Kaposvári kampusz főigazgatója számolt be sajtótájékoztatón. Összesen 1034 hallgató nyert felvételt, ami csaknem 24%-kal több a tavalyi létszámnál, és első alkalommal haladta meg az 1000-et a felvettek száma. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a kiemelkedő eredményhez elsősorban az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések iránt növekvő érdeklődés járult hozzá. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja a kaposvári hőlégballon bajnokság legszebb pillanatait megörökítő fotókat és videókat. Csütörtöktől vasárnapig, az időjárás függvényében, reggel és este is a magasba emelkednek a ballonok, amelyek Kaposvár felett is átrepülnek, így a város több pontjáról is különleges felvételek készülhetnek. Ha ön is megörökíti ezt a látványos eseményt, küldje el fotóját vagy videóját a ballonkukac@kaposvármost.hu címre.

0: a legjobb képekből képgalériát készítünk, a videós felvételekből pedig hangulatos összefoglaló videó készül. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki részegen fenyegetett egy buszsofőrt Kaposváron. A férfi tavaly novemberben ittassága miatt nem szállhatott fel egy helyi járatos buszra. Ennek ellenére felszállt, kiabált, megütötte a vezetőfülke plexiét, majd megfenyegette és leköpte a sofőrt. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Remek eredménnyel zárta a junior nyílt vízi Európa-bajnokságot Gulyás Fanni. A sukorói kontinens viadal 3 kilométeres versenyszámában a kaposvári úszó kiváló teljesítménnyel a 7. helyet szerezte meg az Európa legjobbjai között. Fanni az előfutamból és a középdöntőből is magabiztos versenyzéssel jutott tovább, a döntőben pedig erős helyezkedéssel és érett taktikával ért célba. A kasi versenyzője a bajnokságot a 9. és a 7. helyen zárta, jelentősen javítva tavalyi eredményén. Biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi atomerőmű átmeneti teljesítmény csökkentése ellenére is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Duna rekordalacsony vízállása miatt az erőmű biztonsági és környezetvédelmi előírások alapján csökkentette az egyik blokk teljesítményét. A miniszter hangsúlyozta, ez nem üzemzavar, hanem elővigyázatossági intézkedés. A hatóságok és az energetikai társaságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
1: Időjárás jelentés.
0: Napközben már egyre erősödik a felmelegedés, a délutáni órákra 36-37 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csendes, nyugodt, derült időben lesz részünk, csapadékra nincs kilátás.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Jó estét kívánok! 2026. július 29-e, szerda este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megérkezett az első 13 BYD autóbusz Kaposvárra. 13 új elektromos BYD autóbusz érkezett Kaposvárra. A 10 szóló és 3 csuklós jármű rendőri felvezetéssel menetoszlopban gördült.

0: be a városba. A digitális kijelzőkön pedig a Hello Kaposvár felirat köszöntötte a helyieket. A komáromi üzemben gyártott buszok a közeljövőben állnak forgalomba. Az érkezéskor a város mintegy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési programjának része, amelynek keretében összesen 42 elektromos autóbusz, szóló, csuklós és midi kivitelben, valamint két önvezető jármű bővíti majd a kaposvári buszflottát. A korszerű buszok fokozatosan váltják fel a jelenlegi, sűrített földgázzal működő járműveket, hozzájárulva a csendesebb és környezetkímélőbb közösségi közlekedéshez. Meglepetés repülést láthattak a kaposváriak már a hőlégballon bajnokság megnyitója előtt. Már szerda reggel hőlégballon emelkedett Kaposvár fölé a harmadik kaposvári hőlégballon bajnokság előtt. Az egyik versenyző, az osztrák Mayerhofer Doris egyéni edzőrepülést hajtott végre a Klebelsberg kollégium mellől. A harmadik kaposvári hőlégballon bajnokság hivatalosan szerda este 8 órakor kezdődik a Kossuth téren tartandó megnyitóval. A viadalon 5 ország 23 csapata vesz részt, a versenyrepülések pedig csütörtöktől vasárnapig várják a közönséget. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja az eseményről készített képeket és videókat. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy a felszállások megtekintésekor tartsák be a biztonsági távolságot. Változik a buszok közlekedése a belvárosban. Forgalmi változásokra kell számítani Kaposváron az Anna utcában. A távhőellátási munkálatok miatt július 30-a és augusztus 19-e között korlátozások lesznek az érintett útszakaszon. A gépjárműforgalom félpályán zavartalanul haladhat. A helyi és helyközi autóbuszok azonban július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig terelő útvonalon közlekednek. A járatok a Baross Gábor utca, Hársfa utca, Pécsi utca útvonalon haladnak tovább, az utasok számára pedig ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki a Hársfa utcában. Rekordot döntött a kaposvári kampusz a felvett diákok számában. Minden eddiginél több hallgatót vesznek fel a Mate Kaposvári kampuszára az idei általános felvételi eljárásban, jelentették be ma egy sajtótájékoztatón. Összesen 1034 jelentkező nyert felvételt, ami közel 24%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és első alkalommal haladta meg az 1000-et a felvettek száma. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a kiemelkedő eredményhez elsősorban az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések iránt növekvő érdeklődés járult hozzá. Az egyetem szerint az adatok azt igazolják, hogy a fiatalok továbbra is keresik a gyakorlati tudást, piacképes diplomát és biztos életpályát kínáló vidéki felsőoktatási lehetőségeket. Műszaki hiba miatt összeomlott a vonatközlekedés a déli parton. Fennakadások voltak szerda reggel a dél-balatoni vasútvonal közlekedésében, miután meghibásodott a biztosító berendezés Balaton-Fenyves és Balaton-Szentgyörgy között. Az érintett szakaszon 15-30 perces késések alakultak ki. A MÁV tájékoztatása szerint több vonat helyett pótlóbuszok közlekedtek. A reggeli személyvonat, a déli parti interrégió, valamint a Fenyves Expresszek utasait is autóbuszok szállították. A hibát a MÁV szakemberei még délelőtt elhárították, a vonatközlekedés azóta helyreállt. Irányított véradásban kéri a kaposváriak segítségét az egyházmegye. Véradásra hívta a híveket és a segíteni szándékozókat a kaposvári egyházmegye Nagy Vendel atya gyógykezelésének támogatására. Az irányított véradáshoz elsősorban ARH negatív vércsoportú donorokat kerestek, ugyanakkor minden vércsoportból érkező felajánlást örömmel fogadnak. A véradók az ország bármely véradóhelyén segíthetnek, ha jelzik, hogy véradásukat Nagy Vendel atya részére ajánlják fel. Autópályán fogták el a körözött bűnözőt. A rendőrök hétfő este Balatonboglár térségében az M7-es autópálya egyik pihenőhelyén igazoltattak egy gépkocsi vezetőt. Megállapították, hogy ellene a központi kerületi bíróság körözést rendelt el. A rendőrök az 52 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették. Buszsofőrt fenyegetett a részeg férfi. Buszsofőrt fenyegetett és bántalmazott egy részeg férfi Kaposváron. Az ügyben a kaposvári járási ügyészség most emelt vádat. A 20-as éveiben járó férfi tavaly novemberben egy helyi járatos autóbuszon akart utazni, azonban a sofőr ittassága miatt megtagadta a felszállását. A vádlott ennek ellenére feljutott a buszra, kiabálni kezdett, majd a vezetőt ökölbe szorított kézzel megfenyegette, a plexire ütött és kétszer le is köpte. A férfit végül eltávolították a járatról. Mivel a buszsofőr közfeladatot ellátó személynek minősül, az ilyen esetek súlyos büntetőjogi következményekkel járhatnak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Krónikánk végén pedig következzen két helyi kötődésű sporthír. Kiváló eredményt ért el a kaposvári úszó a kontinens viadalon. Újabb nagyszerű eredménnyel gazdagodott a kaposvári úszósport. Gulyás Fanni a junior nyíltvízi Európa-bajnokságon a 3 kilométeres knockout döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A kasi versenyzője az egész viadal során magabiztosan teljesített, az előfutamból és középdöntőből is tovább jutott, a fináléban pedig kemény küzdelemben ért el az előkelő helyezést. Fanni a sukorói Európa-bajnokságot egy 9. és egy 7. helyen zárta így, ezzel tovább javítva korábbi eredményeit. Magyar bajnok lett Vindics Tóth Lili Anna. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétája, Vindics Tóth Lili Anna felnőtt magyar bajnoki címet szerzett az 5000 méteres síkfutásban a 131. atlétikai magyar bajnokságon. Az országos bajnokságot július 25 és 26-án rendezték meg a Budapesti Nemzeti Atlétikai Központban, ahol a hazai atlétikai idén egyik legjelentősebb versenyén álltak rajthoz a sportolók. A kasi beszámolója szerint az aranyérem nem csak Vindics Tóth Lili Anna pályafutásában jelentős mérföldkő, hanem a klub atlétikai szakosztályának életében is.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is meleg marad az idő, a hőmérséklet fokozatosan csökken, de éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő. Többnyire derült, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge marad és legfeljebb időnként élénkülhet csak meg. Hajnalra körülbelül 20-22 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rekordot döntött a Mate Kaposvári kampusza az idei általános felvételi eljárásban. Az eredményekről dr. Gyurica Csaba rektor és Vörös Péter, a Mate Kaposvári kampusz főigazgatója számolt be sajtótájékoztatón. Összesen 1034 hallgató nyert felvételt, ami csaknem 24%-kal több a tavalyi létszámnál, és első alkalommal haladta meg az 1000-et a felvettek száma. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a kiemelkedő eredményhez elsősorban az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések iránt növekvő érdeklődés járult hozzá. Újra megnyílt a jelentkezési lehetőség a Kaposvári MCC FIT programjába. Július 31-e éjfélig adhatják be felvételi kéremüket a leendő 5. osztályosok szülei. A szeptemberben induló évfolyamba már most több mint 70-en jelentkeztek egész Somogyból. A képzéseknek az Agóra ad otthont minden második szombaton, és ezeken a foglalkozásokon a diákok bepillanthatnak egyebek mellett a robotika, a csillagászat, a pénzügyek vagy az építészet világába, de kreatív írás órán vagy békaboncoláson is részt vehetnek. A jelentkezéseket a fit.mcc.hu oldalon várják, bővebb információt pedig az MCC Kaposvár Facebook oldalon találnak. Új játékossal erősödik a KHG-KNRC kerete a 2026-27-es szezonra. Kaposvárra igazol Hollósi Boróka. A mindössze 19 éves center a BVSC Zugló csapatától érkezik, és pályafutása következő lépcsőfokaként tekint a kaposvári lehetőségre. A fiatal magyar tehetség elmondása szerint célja, hogy minél többet fejlődjön, és játékával segítse új csapatát. Hollósi Boróka már várja a közös munkát, valamint azt is, hogy megismerje a kaposvári szurkolókat. Elindult az albérlet szezon a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével. A szakemberek most arra hívják fel a figyelmet, hogy a bérlőknek mindig legyen írásos szerződésük, a lakbérfizetést pedig érdemes dokumentálni. A lakáskiadóknak fontos tudniuk, hogy a bérbeadásból származó jövedelem után 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetniük. A hőségriadó miatt csütörtöktől ismét életbe lép a vörös kód, közölte Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. A különleges eljárásrend a tartós kánikula miatt lép életbe, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a szociális ellátórendszernek fokozottan kell segíteni a veszélyeztetett embereket. A nagy meleg különösen megterhelő a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők és a krónikus betegek számára. Ezért a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy figyeljenek egymásra, és segítsenek, ha valaki bajba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti és a késő esti órákban is meleg marad az idő, a hőmérséklet fokozatosan csökken, de éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő. Többnyire derült, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge marad és legfeljebb időnként élénkülhet csak meg. Hajnalra körülbelül 20-22 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áró!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Saul is

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
1: Nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
0: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket földkörüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
1: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Haló, szeretnék bejelenteni egy kocsanást.
2: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
1: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
0: Aztán utána csörög a názon a telefon. Jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő. Mikor mehetnék megnézni?
3: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: it's beautiful, things that are.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Változik a helyi buszok közlekedése Kaposváron. Július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig útburkolati munkákat végeznek az Anna utcában, ezért az autóbuszok nem közlekedhetnek ezen a szakaszon. Több járat, köztük a 71-es, 72-es, 73-as, 75-ös, valamint a 81-es és 91-es vonalak terelő útvonalon járnak. A munkálatok idején a Főutca 48 és a Hársfa utca megállóhelyeket nem érintik a járatok, helyettük ideiglenes megállót alakítanak ki a Hársfa utcában. A Kaposvári Közlekedési ZRT arra figyelmeztet, hogy a változások miatt a menetidő néhány perccel hosszabb lehet. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja a Kaposvári Hőlégballon bajnokság legszebb pillanatait megörökítő fotókat és videókat. Csütörtöktől vasárnapig, az időjárás függvényében, reggel és este is a magasba emelkednek a ballonok, amelyek Kaposvár felett is átrepülnek, így a város több pontjáról is különleges felvételek készülhetnek. Ha ön is megörökíti ezt a látványos eseményt, küldje el fotóját vagy videóját a ballonkukac.kaposvármost.hu címre. A legjobb képekből képgalériát készítünk, a videós felvételekből pedig hangulatos összefoglaló videó készül. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki részegen fenyegetett egy buszsofőrt Kaposváron. A férfi tavaly novemberben ittassága miatt nem szállhatott fel egy helyi járatos buszra. Ennek ellenére felszállt, kiabált, megütötte a vezetőfülke plexiét, majd megfenyegette és leköpte a sofőrt. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Remek eredménnyel zárta a junior nyílt vízi Európa-bajnokságot Gulyás Fanni. A sukorói kontinens viadal 3 kilométeres versenyszámában a kaposvári úszó kiváló teljesítménnyel a 7. helyet szerezte meg az Európa legjobbjai között. Fanni az előfutamból és a középdöntőből is magabiztos versenyzéssel jutott tovább, a döntőben pedig erős helyezkedéssel és érett taktikával ért célba. A kasi versenyzője a bajnokságot a 9. és a 7. helyen zárta, jelentősen javítva tavalyi eredményén. Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó augusztus 1-i rendezvényre azok a volt katonák, akik szeretnének ismét csatlakozni a honvédséghez. A lehetőség azoknak szól, akiknek korábban megszűnt a szolgálati jogviszonyuk, és újra egyenruhát öltenének. A jelentkezőknek a rendezvényre magukkal kell vinniük a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot is.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti és a késő esti órákban is meleg marad az idő, a hőmérséklet fokozatosan csökken, de éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő. Többnyire derült, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge marad és legfeljebb időnként élénkülhet csak meg. Hajnalra körülbelül 20-22 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Rekordot döntött a kaposvári kampusz a felvett diákok számában. Minden eddiginél több hallgatót vesznek fel a Mate Kaposvári kampuszára az idei általános felvételi eljárásban, jelentették be ma egy sajtótájékoztatón. Összesen 1034 jelentkező nyert felvételt, ami közel 24%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és első alkalommal haladta meg az 1000-et a felvettek száma. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a kiemelkedő eredményhez elsősorban az agrár, a pedagógus és a művészeti képzések iránt növekvő érdeklődés járult hozzá. Az egyetem szerint az adatok azt igazolják, hogy a fiatalok továbbra is keresik a gyakorlati tudást, piacképes diplomát és biztos életpályát kínáló vidéki felsőoktatási lehetőségeket. Irányított véradásban kéri a kaposváriak segítségét az egyházmegye. Véradásra hívta a híveket és a segíteni szándékozókat a kaposvári egyházmegye Nagy Vendel atya gyógykezelésének támogatására. Az irányított véradáshoz elsősorban ARH negatív vércsoportú donorokat kerestek, ugyanakkor minden vércsoportból érkező felajánlást örömmel fogadnak. A véradók az ország bármely véradóhelyén segíthetnek, ha jelzik, hogy véradásukat Nagy Vendel atya részére ajánlják fel. Műszaki hiba miatt összeomlott a vonat közlekedés a déli parton. Fennakadások voltak szerda reggel a dél-balatoni vasútvonal közlekedésében, miután meghibásodott a biztosító berendezés Balaton-Fenyves és Balaton-Szentgyörgy között. Az érintett szakaszon 15-30 perces késések alakultak ki. A MÁV tájékoztatása szerint több vonat helyett pótlóbuszok közlekedtek. A reggeli személyvonat, a déli parti interrégió, valamint a Fenyves Expresszek utasait is autóbuszok szállították. A hibát a MÁV szakemberei még délelőtt elhárították, a vonat közlekedés azóta helyreállt. Megérkezett az első 13 BYD autóbusz Kaposvárra.

0: 13 új elektromos BYD autóbusz érkezett Kaposvárra. A 10 szóló és 3 csuklós jármű rendőri felvezetéssel menetoszlopban gördült be a városba, a digitális kijelzőkön pedig a Hello Kaposvár felirat köszöntötte a helyieket. A komáromi üzemben gyártott buszok a közeljövőben állnak forgalomba. Az érkezéskor a város mintegy 15 milliárd forintos közlekedésfejlesztési programjának része, amelynek keretében összesen 42 elektromos autóbusz, szóló, csuklós és midi kivitelben, valamint 2 önvezető jármű bővíti majd a kaposvári buszflottát. A korszerű buszok fokozatosan váltják fel a jelenlegi, sűrített földgázzal működő járműveket, hozzájárulva a csendesebb és környezetkímélőbb közösségi közlekedéshez. Meglepetés repülést láthattak a kaposváriak már a hőlégballon bajnokság megnyitója előtt. Már szerda reggel hőlégballon emelkedett Kaposvár fölé a 3. kaposvári hőlégballon bajnokság előtt. Az egyik versenyző, az osztrák Meyerhofer Doris egyéni edzőrepülést hajtott végre a Klebelsberg kollégium mellől. A 3. kaposvári hőlégballon bajnokság hivatalosan szerda este 8 órakor kezdődik a Kossuth téren tartandó megnyitóval. A viadalon 5 ország 23 csapata vesz részt, a versenyrepülések pedig csütörtöktől vasárnapig várják a közönséget. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja az eseményről készített képeket és videókat. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy a felszállások megtekintésekor tartsák be a biztonsági távolságot. Buszsofőrt fenyegetett a részeg férfi. Buszsofőrt fenyegetett és bántalmazott egy részeg férfi Kaposváron. Az ügyben a Kaposvári Járási Ügyészség most emelt vádat. A 20-as éveiben járó férfi tavaly novemberben egy helyi járatos autóbuszon akart utazni, azonban a sofőr ittassága miatt megtagadta a felszállását. A vádlott ennek ellenére feljutott a buszra, kiabálni kezdett, majd a vezetőt ökölbe szorított kézzel megfenyegette, a plexire ütött és kétszer le is köpte. A férfit végül eltávolították a járatról. Mivel a buszsofőr közfeladatot ellátó személynek minősül, az ilyen esetek súlyos büntetőjogi következményekkel járhatnak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Magyar bajnok lett Vindics Tóth Lili Anna. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétája, Vindics Tóth Lili Anna felnőtt magyar bajnoki címet szerzett az 5000 méteres síkfutásban a 131. atlétikai magyar bajnokságon. Az országos bajnokságot július 25 és 26-án rendezték meg a Budapesti Nemzeti Atlétikai Központban, ahol a hazai atlétikai idény egyik legjelentősebb versenyén álltak rajthoz a sportolók. A Kasi beszámolója szerint az aranyérem nem csak Vindics Tóth Lili Anna pályafutásában jelentős mérföldkő, hanem a klub atlétikai szakosztályának életében is. Változik a buszok közlekedése a belvárosban. Forgalmi változásokra kell számítani Kaposváron az Anna utcában. A távhőellátási munkálatok miatt július 30-a és augusztus 19-e között korlátozások lesznek az érintett útszakaszon. A gépjárműforgalom félpályán zavartalanul haladhat. A helyi és helyközi autóbuszok azonban július 31-e péntek üzemkezdettől, várhatóan augusztus 19-e üzemzárásig terelő útvonalon közlekednek. A járatok a Baross Gábor utca, Hársfa utca, Pécsi utca útvonalon haladnak tovább, az utasok számára pedig ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki a Hársfa utcában. Kiváló eredményt ért el a kaposvári úszó a kontinens viadalon. Újabb nagyszerű eredménnyel gazdagodott a kaposvári úszósport. Gulyás Fanni a junior nyíltvízi Európa bajnokságon a 3 kilométeres knockout döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A kasi versenyzője az egész viadal során magabiztosan teljesített, az előfutamból és középdöntőből is tovább jutott, a fináléban pedig kemény küzdelemben ért el az előkelő helyezést. Fanni a sukorói Európa bajnokságot egy 9. és egy 7. helyen zárta így, ezzel tovább javítva korábbi eredményeit. Autópályán fogták el a körözött bűnözőt. A rendőrök hétfő este Balatonboglár térségében az M7-es autópálya egyik pihenőhelyén igazoltattak egy gépkocsi vezetőt. Megállapították, hogy ellene a központi kerületi bíróság körözést rendelt el. A rendőrök az 52 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is meleg marad az idő, a hőmérséklet fokozatosan csökken, de éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő. Többnyire derült, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge marad és legfeljebb időnként érénkülhet csak meg. Hajnalra körülbelül 20-22 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check this out, it's the jump work right there.

0: Hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bírám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. It's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it. We're here now though.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint két önvezető busz is szolgálatba áll majd. Magyar bajnoki címet szerzett Vindics Tóth Lili Anna. A Kaposvári Sportközpont és sportiskola atlétája megnyerte az 5000 méteres síkfutást a Budapesten rendezett 131. atlétikai magyar bajnokságon. A kasi versenyzője kiemelkedő teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára, ezzel pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, és újabb rangos eredményt szerzett a kaposvári klubnak. Egyeztetést tartottak a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei a Kaposváron épülő Sziszegyám török üveggyár beruházásáról. A megbeszélésen a környezetvédelem, az építésügy, a tűzvédelem, az iparbiztonság, valamint a műszaki biztonság területének szakemberei tekintették át a kivitelezéssel és a majdani működéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat és hatósági feladatokat. A hivatal közlése szerint a cél az volt, hogy a beruházás minden szempontból szabályosan és biztonságosan valósuljon meg. Irányított véradásra kérte a Kaposvári Egyházmegye a lakosságot Nagy Vendel atya gyógyulásának támogatására. A felhívás szerint elsősorban az ARH negatív vércsoportú donorok segítségére számítanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bármilyen vércsoportból adott vér nagy segítséget jelent. Az irányított véradásra bármelyik véradóállomáson lehet jelentkezni, ahol a donoroknak jelezniük kell, hogy Nagy Vendel részére adnak vért. Csütörtöktől jövő kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűző nap és a megterhelő fizikai munka kerülését javasolják, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot senki ne hagyjon parkoló autóban, és a hőség miatt a szabadban ne gyújtsanak tüzet. Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó augusztus 1-i rendezvényre azok a volt katonák, akik szeretnének ismét csatlakozni a honvédséghez. A lehetőség azoknak szól, akiknek korábban megszűnt a szolgálati jogviszonyuk, és újra egyenruhát öltenének. A jelentkezőknek a rendezvényre magukkal kell vinniük a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot is.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti és a késő esti órákban is meleg marad az idő, a hőmérséklet fokozatosan csökken, de éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő. Többnyire derült, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge marad és legfeljebb időnként élénkülhet csak meg. Hajnalra körülbelül 20-22 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják.

0: Erősödik a KHG-KNRC kerete a 2026-27-es szezonra. Kaposvárra igazol Hollósi Boróka. A mindössze 19 éves center a BVSC Zugló csapatától érkezik, és pályafutása következő lépcsőfokaként tekint a kaposvári lehetőségre. A fiatal magyar tehetség elmondása szerint célja, hogy minél többet fejlődjön, és játékával segítse új csapatát. Hollósi Boróka már várja a közös munkát, valamint azt is, hogy megismerje a kaposvári szurkolókat. Biztonságban van Magyarország energiaellátása a paksi atomerőmű átmeneti teljesítmény csökkentése ellenére is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Duna rekordalacsony vízállása miatt az erőmű biztonsági és környezetvédelmi előírások alapján csökkentette az egyik blokk teljesítményét. A miniszter hangsúlyozta, ez nem üzemzavar, hanem elővigyázatossági intézkedés. A hatóságok és az energetikai társaságok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Országjáró útra indul a Mohács 500 című vándorkiállítás. A szabadtéri tárlat a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb régészeti és történettudományi kutatások eredményeit mutatja be közérthető formában. A kiállítás jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható, az év végéig pedig több magyarországi és határon túli településre is ellátogat.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti és a késő esti órákban is meleg marad az idő, a hőmérséklet fokozatosan csökken, de éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő. Többnyire derült, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A szél gyenge marad és legfeljebb időnként érénkülhet csak meg. Hajnalra körülbelül 20-22 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Kaposvár Most szerkesztősége idén is várja a Kaposvári Hőlégballon bajnokság legszebb pillanatait megörökítő fotókat és videókat. Csütörtöktől vasárnapig, az időjárás függvényében, reggel és este is a magasba emelkednek a ballonok, amelyek Kaposvár felett is átrepülnek, így a város több pontjáról is különleges felvételek készülhetnek. Ha ön is megörökíti ezt a látványos eseményt, küldje el fotóját vagy videóját a ballonkukac@kaposvármost.hu címre. A legjobb képekből képgalériát készítünk, a videós felvételekből pedig hangulatos összefoglaló videó készül. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki részegen fenyegetett egy buszsofőrt Kaposváron. A férfi tavaly novemberben ittassága miatt nem szállhatott fel egy helyi járatos buszra. Ennek ellenére felszállt, kiabált, megütötte a vezetőfülke plexiét, majd megfenyegette és leköpte a sofőrt. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály miatt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A döntésre azért volt szükség, mert Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték felett van az aszályindex. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi szakemberek fokozott figyelemmel, folyamatos beavatkozásokkal kell, hogy dolgozzanak a vízkészletek megőrzésén, a csatornák és víztározók működtetésén, valamint minden szükséges intézkedést meg kell tenniük az aszály hatásainak enyhítése érdekében. Elindult az albérlet szezon a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével. A szakemberek most arra hívják fel a figyelmet, hogy a bérlőknek mindig legyen írásos szerződésük, a lakbérfizetést pedig érdemes dokumentálni. A lakáskiadóknak fontos tudniuk, hogy a bérbeadásból származó jövedelem után 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetniük.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 35 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Mondtad már.

Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez. Like this.

Képként fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal.

0: most, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson velünk.
2: Gyerek,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megérkezett Kaposvárra az első 13 BYD elektromos autóbusz, amelyek hamarosan forgalomba is állnak. A város csaknem 15 milliárd forintos fejlesztés keretében cseréli most le teljes buszflottáját. Ennek első darabjai a hónap elején álltak szolgálatba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a készülő új menetrend társadalmi egyeztetése is. Az új járművek között összesen 42 elektromos busz, valamint két önvezető busz is szolgálatba áll majd. Körözött férfit fogtak el a rendőrök az M7-es autópályán Balatonboglár térségében. A járőrök hétfőn este egy pihenőhelyen igazoltattak egy 52 éves gépkocsi vezetőt, akiről kiderült, hogy ellene a központi kerületi bíróság körözést adott ki.

0: sikerét érte el, és újabb rangos eredményt szerzett a kaposvári klubnak. A hőségriadó miatt csütörtöktől ismét életbe lép a vörös kód, közölte Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. A különleges eljárásrend a tartós kánikula miatt lép életbe, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a szociális ellátórendszernek fokozottan kell segíteni a veszélyeztetett embereket. A nagy meleg különösen megterhelő a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők és a krónikus betegek számára. Ezért a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy figyeljenek egymásra, és segítsenek, ha valaki bajba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 18 és 20 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 35 fok körül alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

tényleg az. Fáradt napokra hétvége lesz. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel aladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek megizguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan sikítás.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Egyeztetést tartottak a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei a Kaposváron épülő Sziszegyám török üveggyár beruházásáról. A megbeszélésen a környezetvédelem, az építésügy, a tűzvédelem, az iparbiztonság, valamint a műszaki biztonság területének szakemberei tekintették át a kivitelezéssel és a majdani működéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat és hatósági feladatokat. A hivatal közlése szerint a cél az volt, hogy a beruházás minden szempontból szabályosan és biztonságosan valósuljon meg. Irányított véradásra kérte a Kaposvári Egyházmegye a lakosságot Nagy Vendel atya gyógyulásának támogatására. A felhívás szerint elsősorban az ARH negatív vércsoportú donorok segítségére számítanak. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy bármilyen vércsoportból adott vér nagy segítséget jelent. Az irányított véradásra bármelyik véradóállomáson lehet jelentkezni, ahol a donoroknak jelezniük kell, hogy Nagy Vendel részére adnak vért. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása. Budapesten mindössze 28 cm-t mértek, Bajánál pedig 14 cm-t mutatott a vízmérce. A rendkívüli aszály a hajózást is nehezíti. A magyarországi folyószakaszon több szállodahajó és teherhajó várakozik. Egyes áruszállítók pedig csak jelentősen csökkentett rakománnyal tudnak közlekedni.